Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Rögtönzött álom képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint dorombol. A hiúság megvett az elme a kolosson. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a világ

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket.

0: fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyék katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három vízsugárral oltják a lángokat. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít két embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A két gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Oldalfal mögé rejtett cigarettát találtak a NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Hollandiába tartó kis buszban az M5-ös autópályán. A járművet átvizsgálva gyanússá vált a raktér oldalfalának burkolata, amely mögül 370 doboz különböző márkájú bolgár zárjegyes cigaretta került elő. A dohánytermékek értéke meghaladja az 1 millió forintot. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető csak nem 1,5 millió forintos bírságra számíthat.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi, Jázi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
3: Ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat, oh, yeah. A tiéd. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei.

0: A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni, kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság záró napján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ért el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Lehet csak benned.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Akinek

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30 vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymáz bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 vízsugárral oltják a lángokat. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsít 2 embert a rendőrség Kaposváron. A nyomozók augusztus 13-án csaptak le egy 33 éves pusztakovácsi nőre és egy 34 éves kaposfői férfira. A nőnél több mint 800 g vélhetően kristályt találtak, amelyet külföldről hozhattak be. A lefoglalt mennyiségből több mint 1000 adag kábítószer kerülhetett volna a fekete piacra, értéke pedig meghaladja 10 millió forintot. A 2 gyanúsítottat őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat. Új, forgatható és állandó sebességmérő berendezést helyeztek üzembe Balatonlel egyik forgalmas szakaszán. A modern Trafipax a forgalom mindkét irányát képes ellenőrizni, így a közlekedő és távolodó járművek sebességét is méri. A helyszínt a rendőrség javasolta, az önkormányzat pedig beszerezte a szükséges engedélyeket. A berendezés célja elsősorban a gyors hajtás visszaszorítása és a közlekedés biztonság javítása, különösen a nyári, megnövekedett balatoni forgalomban. Kecskék ellenőrzött legeltetésével csökkentik az erdő és bozott tüzek kockázatát Dalmáciában. Az állatok a füvet, gyomokat és cserjéket fogyasztva ritkítják a könnyen lángra kapó aljnövényzetet, olyan meredek, köves területeken is, ahol a gépi bozótírtás nehezen megoldható. A módszernek hagyománya van a térségben, a kecsketartást azonban 1954-ben korlátozták, így az állomány jelentősen visszaesett. A szakértők szerint a kontrollált legeltetés nem váltaná ki a hagyományos tűzvédelmi intézkedéseket, de megfelelő szabályozás mellett kiegészítő szerepet tölthet most be a tűzesetek megelőzésében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A héten is több alkalommal várják a véradókat Kaposváron. Hétfőn a Somogy megyei önkormányzat épületében 11 és 13 óra között lehet segíteni, kedden pedig egész nap reggel 9-től este 6 óráig a Talián Gyula utcai területi vérellátó intézetben. Ugyanitt szombaton 8 és 14 óra között is fogadják a véradókat. Véradásra 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek, az első alkalommal vért adóknál 60 év a felső korhatár. Aki vért adna, ne felejtse otthon személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Mozgalmas hetet zártak a balatoni vízimentők. A strandokon közel 500 könnyű sérültet láttak el, és 3 embert mentettek ki a vízből. Több esetben mentőt is hívtak a sérültekhez. A vízimentők eltűnt gyermekek és felnőttek keresésében is részt vettek. A mentőhajók 2 sérültet is elláttak, emellett egy elektromos kis hajót és 2 vitorlást is partra vontattak. A mentőszolgálat munkatársait többek között égési sérüléshez, közlekedési balesethez és rovarcsípésekhez riasztották. Nem mindennapi balesettel végződött egy vezetési gyakorlat Somogyban. Egy 30-as éveiben járó nő a barátnőjétől próbálta megtanulni a sebességváltó használatát egy udvaron álló autónál, ám amikor felengedte a pedálokat, a jármű hirtelen hátrafelé indult. A nyitott vezetőoldali ajtó a mellette álló barátnőjét is elsodorta, majd az autó egy hulladékgyűjtőnek és egy kerítésoszlopnak csapódott. A sérült nőt a mentők kórházba vitték. A rendőrök megállapították, hogy a gyakorló sofőrnek sem volt vezetői engedélye, ráadásul alkoholt is fogyasztott a baleset előtt. A nő ellen eljárás indult. Már 12 halálos áldozata van a lengyel zarándokokat szállító autóbusz balesetének, 50-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban. A busz Vásárosnamény felé tartott, amikor letért az útról az M3-as autópályán, és árokba hajtott, majd felborult. A járművön 59-en utaztak, a sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt, őt őrizetbe vették. A zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé Lengyelországba. Az M3-as érintett szakaszán a műszaki mentés után már újból megindult a forgalom. Ismét a Szentendrei Skanzán ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak augusztus 20-án. Az egésznapos rendezvényen mintegy 70 kiállító, köztük kézműves pékségek, malmok, gazdálkodók és kistermelők mutatkoznak be. A programok középpontjában idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Emellett előadások és bemutatók foglalkoznak a gabona

0: termesztéstől a kenyérsütésig vezető folyamattal. A fesztivállal egy időben Artisan Design vásárt is rendeznek, ahol hazai tervezők és alkotók termékei közül válogathatnak a látogatók. A nemzeti ünnepen a Skanzenben a belépés ingyenes.
1: Időjárás jelentés.
0: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Ródh Balázsi Hunor.
3: Szép jó reggelt kívánok, Kaposvár! Augusztus 18-a van már, kedd. Folytatjuk a hetet, és az a legjobb hír a mai napban, hogy már a munkahét közepénél tartunk. Bizony ez a kurta munkahét holnapig tart, drága hallgatók, úgyhogy még 2 nap, aztán majd érkezik 4 pihenő. Na de ez a nap is legyen energikus, lendületes, jókedvű és sikerekkel teli. Indítsuk együtt ezt a keddet. Várom ma is az üzeneteket, hívásokat 0670 32 32 355. Amíg Kaposvár felé tartottam ma reggel, illetve a szerkesztőség irányába, jóformán csak autóbuszokkal találkoztam, úgyhogy el is határoztam vezetés közben, hogy ezt a napot úgy indítom, hogy megköszönöm az autóbusz vezetőknek, hogy ilyen korán kelnek, értünk azokért, akik autóbusszal közlekednek, és nap mint nap odafigyelnek arra, hogy épségben mindenkit A pontból B pontba szállítsanak. És ha jól sejtem, akkor az autóbusz vezetők többsége bennünket hallgat. Köszönöm, hogy velünk vagytok, köszönjük, hogy értünk dolgoztok. Nektek szól, kedves autóbuszvezetők, az óra első dala, érkezik Morikante és a Jeke Jeke. Szép keddet nektek!

0: tart. Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Augusztus 18-a van, és ma az Ilonákat ünnepeljük. Ez a név a Helena régi magyarosodott alakváltozata, és a jelentése szerint az Ilona név felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, amihez hozzáfog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén, és érdeklik a különféle művészeti ágak, leginkább a színjátszás, az irodalom, a zene, valamint a filozófia. Sokat töpreng az élet összefüggésein, érdeklik a vallások, olykor az okkult hitek is. Kedves Ilonák, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, Isten éltessen! Köszöntjük azokat is, akik születésnapot ünnepelnek ma, és mindenkit, aki ünnepel. Az ünnepelteknek érkezik Szia Dala, a Gimme Love It Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió Most. Ne hallgass mást.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Nézzünk csak szét a kaposvármos.hu testvér oldalunkon. Ma is aktualitásokkal találkozhatunk. 30 cm-t apadt a Balaton vízszintje a nyár eleje óta. Ez azért igen-igen sok. Augusztus végén ismét káposztás nap Kaposfüreden. Az éjleple alatt surrannak be a házak udvaraiba, a lakók figyelmeztetnek. A legtöbben a Cseri városrészből jelentetik az eseteket. 7 műszaki mentésnél és 16 tűzesetnél avatkoztak be a tűzoltók. Megjelentek az őszi érettségi vizsgák időpontjai. 5 település tűzoltói dolgoztak a pusztakovácsi tűz megfékezésén. Azt hitte, el tudja lopni a termékeket az önkiszolgáló kasszánál, de a kamera az összes akcióját felvette. Egyéb aktualitásokért, kaposvári hírekért a kaposvármos.hu-ra kattintsatok.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész, Családi házas utcái és Kisgát városrész. Augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy. Augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy. Augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Hírek most!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Tűz keletkezett egy bodrogi családi ház melléképületében. Az ingatlan tetőszerkezete beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók a Somogy vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 3 vízsugárral oltják a lángokat. Új videóval segíti a vállalkozásokat a nyugta adat szolgáltatásra való felkészülésben a NAV. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A hatóság által most közzétett videó az alkalmazás letöltését és üzembe helyezését mutatja be lépésről lépésre. Az új kötelezettség miatt ugyanakkor szeptembertől december végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Előkerültek egy ókori híd maradványai Rómában. A Néró hídjaként ismert építmény romjai azért váltak láthatóvá, mert hetek óta alig hullott csapadék a térségben és a Tiberis folyónak rendkívül alacsony a vízállása. A kutatók szerint a híd valószínűleg nem Néró idején, hanem már elődje Caligula uralkodása alatt is állhatott. A szakemberek szerint a folyó alacsony vízszintje Róma komoly vízválságára hívja fel a figyelmet.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Sivan énekelt, ez volt az Azizam 2025-ből a Rádió Moston, már 5,5 perccel fél hét után járunk, szép reggelt mindenkinek augusztus 18-án kedden, jó utat a munkába, vagy hazafelé, hogyha esetleg egy éjszakai műszak után vagytok, és úgy hallgatjátok a Rádió Mostot. Én minden esetre köszönöm, hogy velem tartotok, így a reggeli órákban is, bármit is tesztek közben. De hogyha valamilyen érdekes tevékenységgel töltitek az időt, arra mindenképp kíváncsiak vagyunk, el is küldhetitek 0670 32 32 355, vagy hívjatok fel és mondjátok el szóban. Na de hamarosan hozok egy kalendáriumot, előtte pedig zenélünk. A Honey Beast és a reggeli napfény érkezik egy picit később, akár csak a reggeli napfény. Most pedig egy olyan korszakba megyünk vissza, 1986-ba, amikor egy nagyszerű zenekar, nagyszerű dobosból lett énekese, megmutatta, hogy milyen az a láthatatlan érintés. Itt is van a Genesis és az Invisible Touch.

0: fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
1: Augusztus 18-a van, és picit barangoljunk a történelemben. Ma 196 éve megszületett Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király, aki 1848-tól 68 éven keresztül uralkodott. 100 évvel ezelőtt magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg ezen a napon az első úszó Európa-bajnokságot. 799 éve hunyt el Genghis Khan, mongol vezető. Ugyanakkor ma 95 éve, hogy megszületett Keleti Éva, Kossuth és Balázs Béla díjas fotográfus, fotószerkesztő, tanár. 93 éve látta meg a napvilágot Roman Polanski, Oscar díjas lengyel származású amerikai színész, filmrendező. 90 éve, hogy megszületett Robert Redford, Oscar díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. 85 éves születésnapot ünnepel ma Bagdi Emőke, pszichoterapeuta, a pszichológia tudomány kandidátusa, professzor emerita. 74 éve megszületett Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. 43 éve a Városligeti Királydombon bemutatták az István a király című magyar rockoperát. 57 éve született Edward Norton, Golden Globe díjas amerikai színész. 77 éve, hogy Adi Dassler bejegyeztette a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márka nevet. 44 éve Liverpool vezetői a város szülötteiről, a Beatles fiúkról utcát neveztek el. És végül, de nem utolsó sorban, 42 évvel ezelőtt, 1984-ben George Michael első szóló kislemeze, a Cars Whisper vezette a slágerlistát. És erre emlékezve érkezik akkor egy dal 1992-ből George Michaeltől, a Too Funky.
0: Ez volt a kalendárium.

Ez a dalhoz kapcsolódóan üzenetet kaptunk Nigel-től, ugye George Michael-től szólt a Too Funky, és azt írta, jó reggelt, a George Michael Too Funky című dal mikor megjelent, és szombaton volt az MTV-n a bemutatója, előtte való nap pénteken Kaposváron Maxi lemezről már a Metropolis diszkóban szólt ez a dal. Hát igen, Kaposváron is igyekeztek a zenéket illetően picit saját maguk előtt járni. Köszi Nigel, hogy írtál, jó kis nosztalgikus történet, minden dalhoz tartozik egy.

2005-ből hallgattuk a Green Day-t és a Wake Me Up When September Ends-t. Hát felébresztelek én is benneteket, kedves hallgatók, mikor a szeptembernek vége, de egyelőre még augusztus közepénél járunk, 18-a van kedd, és hamarosan hetet üt az óra, és újból hozza a híreket Pál Patrícia, és újból kezdetét veszi egy újabb napra, készít a rádió moston. 7 és 9 óra között helyi infókkal és nagyon nagy slágerekkel készülünk nektek. Tartsatok velünk, és rúgjuk be együtt ennek a kednek az ajtaját. Hogyha pedig üzennétek, vagy felhívnátok 0670 32 32 355, elérhetőségünk 2013. július 1-e óta változatlan. Legyen csodálatos napotok, csodálatos keddetek, és élvezzétek velünk az óra utolsó dalát. Két fiatal tehetség, Dash és Young Fly érkezik egy 2025-ös felvétellel. Ez az Oh Mama kapos

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám.
1: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. 3, 2, 1. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Tűzijátékkal és számos programmal ünnepli augusztus 20-át Kaposvár csütörtökön. A nap folyamán két helyszínen is lesznek programok az államalapítás ünnepén. A Kossuth téren 9:30-kor vonják fel a nemzeti lobogót, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben folytatódik az ünnep, ahol családi és gyermekprogramok, lovagrendi és sólymász bemutató, valamint koncertek is várják az érdeklődőket. Fellép többek között Kovácsovics Fruzsina, a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Magyar Banda. Az ünnepi programot este 9 órakor tűzijáték zárja. Elhunyt Nagy Vendel atya, a Kaposvári Egyházmegye plévánosa. A 66 éves papot 1986-ban szentelték pappá Sümegen, szolgálatát káplánként kezdte, később Zselic kislakon, majd Kaposváron is plébánosként dolgozott. 2013 és 17 között pedig gazdasági helynöki feladatokat látott el. Haláláig vezette a Sarlós Boldogasszony plébániát Nagykanizsán. Néhány hete még irányított véradást szerveztek számára, hogy segítsék gyógyulását. A Kaposvári Egyházmegye a temetésről később ad tájékoztatást. Ezüstérmet nyert Vindics Tóth Lili a női maratonon a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság zárónapján. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 27 éves versenyzője 2 óra 27 perc 21 másodperces egyéni csúccsal ért célba a második helyen, 18 másodperccel megelőzve negyedikként végző Szabó Nórát. Vindics Tóth Lili pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el, és a magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte a kontinens viadalon. Magyar maratonista legutóbb 60 évvel ezelőtt, 1966-ban nyert Európa-bajnoki érmet. Jelentősen nőtt a sajátos nevelési igényű, vagyis esenés gyermekek száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 2025-26-os tanévben több mint 115 000 ilyen gyermeket tartottak nyilván, csaknem 6 000-rel többet, mint egy évvel korábban. Ez az elmúlt 15 év legnagyobb éves növekedése. A legtöbb érintett súlyos tanulási zavarral küzd, de egy év alatt több mint 2 000-rel emelkedett az autizmussal diagnosztizált gyermekek száma is. Szakértők szerint a növekedésben az idegrendszeri érés sajátosságai is szerepet játszhatnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Kedden már nyugodtabb idő várható. A front átvonulását követően

0: követően felszakadozik a felhőzet, de időnként még erősebben felhős lehet az ég, és egy-egy futózápor sem zárható ki. Az északnyugati szél élénk lesz, emiatt frissebbnek érezhetjük a levegőt. A reggeli órákban 17 fok körül alakulnak a hőmérsékletek, majd napközben fokozatosan melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
2: 7 óra múlt néhány perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, a híreket Pál Patriciának köszönjük, innen pedig indulunk tovább együtt. Kezdetét veszi a napra készít a Rádió Moston. 2 órán keresztül veletek vagyunk, jönnek a legfontosabb helyi témák, friss információk, érdekességek, és persze a zenék, amelyekkel talán egy kicsit könnyebb lendületbe hozni ezt a kedreggelt, és ne csak hallgassatok bennünket, szóljatok bele ti is a műsorba, írjatok nekünk üzenetet a Rádió Most Facebook oldalán, vagy a 0670 32 32 355-re, akár SMS, akár Viber üzenet formájában, vagy keressetek telefonon. Kíváncsiak vagyunk arra is, nálatok hogyan indul ez az augusztusi kedd. Most pedig kezdjük zenével a napra készt, Katy Perry következik, és a Woman's World.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Időjárás jelentés. Jól esett ez az éjszakai eső, rövid időre visszavonulót is fúj a hőség. Ma kevesebb lesz a napsütés, a nappali hőmérsékletek pedig mindenhol 30 fok alatt maradnak. A kellemes idő azonban nem lesz tartós, szerdától újabb felmelegedés várható. A következő napokban is folytatódik a kisebb hőmérsékleti hullámvasút. Az átmeneti felfrissülés után szerdán már ismét délire fordul felettünk az áramlás, újabb melegedés veszi kezdetét. A friss hajnal után napközben már 30 fok fölé, majd csütörtökön 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Ismét több lesz a napsütés, elvétve azonban kialakulhat itt-ott rövid zápor, zivatar. Aztán a hét második felében egészen jövő hét elejéig folytatódik a meleg nyári idő, a nappali hőmérsékletek tartósan 30 fok felett alakulnak, a frontok azonban időnként megközelítik hazánkat, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Időjárás jelentés.

Chad Krügerrel az élen, ez volt a Nickelback egyenesen Kanadából, és 2011-ből a When We Stand Together szólt a rádió mostan. 5 perc múlva 7:30 üt az óra, és újból Pál Patriciától hallhattok híreket itt a 91.2-es frekvencián, és ez így lesz természetesen egész nap. Most pedig egy újabb zseniális előadó érkezik a fél óra végén. Lil Nas X-től szól a That's What I Want.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem
2: szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És egyszerűen nem tudod
1: abba hagyni. És főleg a lépcsőknél, és a rövidebb lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyathoz, akkor meg azért számolod, hogy
2: igen,
1: nagyon ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt egy taxikat.
1: Csak ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számoltam, hogy egy, kettő.
1: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy,
2: hogy ne
1: lépj
2: rá a
1: fugára. Tipikus. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, belváros Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
4: Tűz ütött ki tegnap Pusztakovácsiban. Apad a Balaton vízszintje. Megjelentek az őszi vizsgák időpontjai. Jó reggelt kívánok, 7:30 van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most friss, rövid hírei. 5 település tűzoltói dolgoztak hétfő délután egy pusztakovácsi tűz megfékezésén. Egy 10 hektáros terület mintegy negyedén kapott lángra az erdő aljnövényzete, a tűz pedig a közeli fenyvest is veszélyeztette. A kaposvári, marcali, zalakarosi és dombóvári hivatásos, valamint a somogyvári önkéntes tűzoltók több oldalról támadva 2,5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül sikerült megfékezni, a drónnal és hőkamerával végzett ellenőrzés pedig azt is megerősítette, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli erdősávba. Folyamatosan apad a Balaton vízszintje, nyár eleje óta már mintegy 30 cm-rel csökkent. A siófoki vízmérce friss adatai szerint június közepén még 77 cm-t mértek, augusztus közepére azonban 47 cm-re süllyedt a tó átlagos vízállása. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint az apadás augusztusban is folytatódik. Mint írták, a változás különösen szembetűnő annak fényében, hogy 2 évvel ezelőtt még a magas vízállás miatt vizet kellett leengedni a Balatonból. Megjelentek a 2026-os őszi érettségi vizsgák időpontjai. A vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22-e között rendezik. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintűek pedig 16-a és 20-a között lesznek. Az őszi érettségire augusztus 24-től szeptember 7-éig lehet jelentkezni a kijelölt középiskolákban és a kormányhivataloknál. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
4: Igazán friss reggelre ébredtünk ma, és ez a kellemes idő egész nap kitart. Kevesebb lesz a napsütés, a nappali hőmérsékletek pedig mindenhol 30 fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Az imént beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki elmondta, hogy lényegében nyugodt a város közlekedése, csak a bevezető utak környékén vannak többen, a lámpák mindenhol működnek, annyi eső pedig nem esett az éjszaka során, hogy attól kelljen tartani, hogy lefröcskölünk valakit, vagy valaki lefröcsköl bennünket, nincsenek fröcskölős útszakaszok. Viszont amire fontos figyelni, hogy a kaposvári nagypiac mellett a Rákóczi tér és az Anna utca környékén aszfaltozási munkálatok kezdődnek, és ott csak a jobb sáv járható, aki arra jár, számítson erre. Hogyha pedig nektek van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt, már a 3.48-ról is csak múlt időben beszélhetünk, és hát augusztus végén lesz egy napkapos Füreden, amikor tényleg minden a káposzta körül forog. Augusztus 29-én ismét jön a káposztás ételek főzőversenye, ahol tulajdonképpen egyetlen komoly szabály van, bármit főzhettek, csak legyen benne káposzta. A csapatok reggel 8:30-12:00 dolgozhatnak a bográcsok és fazekak mellett, délben érkezik a zsűri, az eredményhirdetést pedig 1 óra körül tartják majd. Ráadásul nem csak a főzés miatt érdemes kilátogatni, Kovács Dezső hegedű művész és a Maxim zenekar gondoskodik a hangulatról, lesz népi fafaragó kiállítás, a gyerekeket pedig ugrálóvár, arcfestés, hordóvonat, autoszimulátor és népi játékok is várják. Ha csapatként neveznétek, a goda.magdi@kaposvarigesz.hu címre kell elküldenetek a csapat nevét és a telefonszámot. A szervezők csapatonként 3 kg húst és 2 kg savanyúságot biztosítanak, minden másról nektek kell gondoskodnotok. És akkor azoknak is jó hír, akik inkább csak ennének, mint főznének, a belépő mindössze 500 forint, és ebben már egy adag ebéd is benne van. Szóval augusztus 29-én irány Kaposfüred, kíváncsiak vagyunk, idén mi minden kerül majd a fazékba káposztából. Most pedig Kid Leroy-jal és Justin Bieberrel folytatjuk, jön a Stay a rádió mostan.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiac ma is a figyelem középpontjába kerül, hiszen hétfőn zárva tart minden héten, de kettől újból várja a vásárlókat mesés kínálattal és finom ízekkel. Hoztam is néhány árat a nagypiac házatájáról. Meseszép sertés húsos csont 999 forint egy kiló. Sertés császárszél 1499 forintért

0: forintért. Úgyhogy kedves rádióhallgatók, ha egyszer csak tehetitek, menjetek a nagy piacra, vásároljatok finom, friss ételeket, alapanyagokat, gyümölcsöket, zöldségeket, és ha tehetitek, helyi termelőktől, helyi kofáktól. Jó vásárlást kívánok mindenkinek a kaposvári nagypiacon.
1: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
4: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
5: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Főképp szabadtéri tüzekhez riasztották a tűzoltókat a hétvégén. Magyar bajnokot igazolt a KVK. Jó napot kívánok, 8 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. 16 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somos-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt. Csurgon pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. 12 alkalommal lopott egy siófoki áruházból egy nő az önkiszolgáló kasszánál. A vádirat szerint januárban több alkalommal úgy vitt ki terméket az üzletből, hogy azokat egyáltalán nem szkennelte be, máskor pedig a valódi áruk helyett jóval olcsóbb termékkódot ütött be. A nő összesen több mint 50 ezer forinttal károsította meg az áruházat. A vádlott a nyomozás során megtérítette a kárt, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott vele szemben. Magyar bajnok játékossal erősít a kaposvári vízilabda csapat. A 23 éves Nyíri Balázs a következő szezont már a KVK színeiben kezdi. A Szentendréről származó játékos többek között a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban is szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét a Ferencvárossal érte el, amellyel felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. A Strandfesztivál idején sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV, hogy a Zamárdiba érkező fesztiválozók éjjel-nappal biztonságban és kényelmesen hazajuthassanak. Így a bagolyvonatoknak köszönhetően Siófok felé fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként indulnak vonatok. Továbbá a fesztivál utáni vasárnapon is extra kapacitást biztosít a társaság. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok tervezzék meg az útjukat és lehetőség szerint váltsák meg előre a menetjegyüket. Ingyenesen látogatható lesz augusztus 20-án a budavári Palota negyedben található Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlat. A Szent István terembe, bár az online regisztráció már lezárul,

0: helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán délután 3 órától családi és zenei programokkal is várják a látogatókat. Az esti tűzijáték mindkét helyszínről látható lesz, ugyanakkor a nagy érdeklődés miatt lezárásokra és létszámkorlátozásokra is számítani kell.
1: Időjárás jelentés.
0: Igazán friss reggelre ébredtünk ma, és ez a kellemes idő egész nap kitart. Kevesebb lesz a napsütés, a nappali hőmérsékletek pedig mindenhol 30 fok alatt maradnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 8 óra Pál Patriciát hallottuk a legfrissebb hírekkel, mi pedig már fordulunk is rá a napra kész második órájára itt a Rádió Moston. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor. Kaposvár is egyre inkább felveszi a keddi tempót, megtelnek az utak, indul a munka, sokan már úton vagytok, másoknál most kezdődik igazán a reggel, és vannak olyanok is, akik még szabadságon vannak. Mi pedig 9-ig hozzuk nektek a friss helyi témákat, programokat, érdekességeket, és persze a zenéket is. Ha pedig van valami, amit megosztanátok velünk, írjatok bátran a Rádió Most Facebook oldalán, vagy nekünk, SMS és Viber üzenetben a 0670 32 32 355-re. Indítsuk is a második órát egy olyan dallal, amelynek már a címe is egész jó reggeli útravaló. Live While We're Young, vagyis éljünk, amíg fiatalok vagyunk. A One Direction 2012-ben ezzel vezette fel a második nagylemezét, a dal pedig villámrajtot vett. Az Egyesült Államokban rögtön a Billboard Hot 103. helyén nyitott. Egy kis lendület, Kaposvárnak így 8 után, One Direction, Live While We're Young.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Robert hívott bennünket telefonon, miszerint a Zrínyi utcából egy tacskót látott lefelé kóborolni a Szigetvári utca irányába, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha valaki a környéken elveszített egy tacskót, arrafele nézelődjön, arrafele bóklászik a Zrínyi és a Szigetvári utca környékén. Robertnek pedig köszönöm, hogy hívott.

Az éjszaka a hidegfront, most pedig Samira hozott egy kis esőt, ezóta Rain a rádió mostan 1996-ból, 4:09 után. Hát kedves hallgatók, egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, a kaposvármost.hu-n is olvasható. Ha a Cseri városrészben éltek, most érdemes egy kicsit jobban figyelni az udvarokra, és arra is, hogy éjszakára bezárjátok-e a kaput. Lakossági beszámolók szerint ugyanis az elmúlt időszakban 2-3-an fejlámpával járhatják éjszaka a környéket, és több száz udvarba is bementek már. A beszámoló szerint volt, ahol a lakók zavarták meg őket, a Madár utcából és a Körösi Csoma Sándor utcából is jeleztek hasonló eseteket. Fontos hozzátenni, ezek egyelőre lakossági jelzések, ezért nem szeretnék többet állítani annál, mint amit az ott élők tapasztaltak. Arra viszont mindenképpen jó figyelmeztetés, hogy éjszakára zárjátok be a kapukat, és lehetőleg ne maradjanak könnyen elvihető, nagyobb értékű tárgyak az udvaron. Ha pedig gyanús mozgást láttok a környéken, ne menjetek bele semmilyen konfliktusba, inkább értesítsétek a rendőrséget, vigyázzon mindenki magára. A One Republic-kal folytatjuk itt a rádió mostan, érkezik a Run.

Szigalát és Paloma Face-t hallgattuk, ez volt a Lullaby 2018-as felvétel. Fél kilenchez közelítünk, és érkezik újból hírekkel itt a Rádió Moston Pál Patrícia, most pedig érkezik Doja Cat a fél óra végén, és Julia Stein.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
2: Fokozott ellenőrzést tartottak nemrégiben a rendőrök. Apada Balaton. Jó napot kívánok, 8:30 van. A Rádió Most rövid híreit Pál Patriciától hallják. Fokozott ellenőrzésekkel ügyelnek a nyaralók és a szórakozók biztonságára a dél-balatoni településeken. A Somogy vármegyei rendőrök nemrég egy összehangolt akciót tartottak Siófokon, Fonyódon és Marcaliban. Közel 300 járművet és 851 embert ellenőriztek. Közülük 12 személyt különböző bűncselekmények gyanúja miatt előállítottak. Kiemelt figyelmet fordítottak az elektromos rolleresekre is. Siófokon a 17 ellenőrzött rolleres közül 5 esetben ittas vezetés miatt kellett intézkedni. Folyamatosan apad a Balaton vízszintje, nyár eleje óta már mintegy 30 cm-rel csökkent. A siófoki vízmérce friss adatai szerint június közepén még 77 cm-t mértek, augusztus közepére azonban 47 cm-re süllyedt a tó átlagos vízállása. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint az apadás augusztusban is folytatódik. Mint írták, a változás különösen szembetűnő annak fényében, hogy 2 évvel ezelőtt még a magas vízállás miatt vizet kellett leengedni a Balatonból. 350 program várja az érdeklődőket az idei debreceni virágkarneválon. A főnapon augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a városon, amelyeket hazai és nemzetközi művészeti csoportok kísérnek. A karnevári hét során koncertek, táncbemutatók, gyermekprogramok és kerékpáros felvonulás is várja a látogatókat. Az ünnepi menetet este fényfestés teszi még látványosabbá, a Kossuth téren pedig a Valmar ad koncertet.
0: Időjárás jelentés.
2: Igazán friss reggelre ébredtünk ma, és ez a kellemes idő egész nap kitart. Kevesebb lesz a napsütés, a nappali hőmérsékletek pedig mindenhol 30 fok alatt maradnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Ez volt a Fats & Small-tól Tonight, 8:30 múlt néhány perccel. Most pedig a napra kész, halljátok, kedves hallgatók, még 9-ig a rádió moston. És hogy miért is jó velünk tartani reggelente, mert miközben készülöttök, dolgoztok, vagy éppen Kaposváron araszoltok valahol, egy helyen megkapjátok a zenét, a helyi történeteket, történéseket, a fontos információkat, és néhány ötletet is arra, mivel töltsétek a szabadidőt. Most például itt van előttünk a hosszú hétvége, és kíváncsiak vagyunk, hogy ti merre indultok, Külföld, Balaton, vagy inkább felfedeztek egy olyan helyet Magyarországon, ahol még sosem jártatok, mert miközben szeretünk átruccani Horvátországba, Ausztriába vagy Szlovéniába, néha azért érdemes itthon is turistának lenni. Somogyból például egy kirándulás a Mecsekbe, Pécs és Orfű környékére már egészen más hangulatot ad a napnak, és még csak a félvilágot sem kell hozzá átutazni, csak sokszor olyan snassz Pécsre menni kirándulni, holott ott is van bőven felfedezni való. Írjátok meg nekünk a Rádió Most Facebook oldalán, vagy SMS Viber üzenetben a 0670 32 32 355-re, hová vinnétek el valakit ezen a hosszú hétvégén Magyarországon, hát ha egymásnak is adunk néhány jó tippet. Mi pedig most utazunk egyet zenében egészen Kolumbiáig. Juanes egyik legismertebb dala, La Camisa Negra, 2005-ben Európában is hatalmas sláger lett, a cím pedig szó szerint annyit jelent, a fekete ing. A dalban ez a fekete ing egy szerelmi csalódás, a gyász jelképe, mindezt olyan ritmusba csomagolva, hogy első hallásra alig ha egy szomorú történet jut róla eszünkbe.

A magna cum laude már a tavaszt hívja, de még a nyár végét tapossuk, kedves hallgatók, augusztus 18 van, és éppen ma délutánra van egy programom azoknak, akik szabadságon vannak, vagy nyugdíjasok, mert egy délután 2-kor kezdődik a Takács Gyula Emlékházban az Így ünnepeltük augusztus 20-át Szent Istvántól napjainkig című előadás. Érdekességekkel tüzdelt történeti áttekintés az államalapítás évfordulója alkalmából, valamint megemlékezés az 1989-es határmegnyitásról filmvetítéssel. A programot Halász Lászlóné nyugalmazott könyvtáros vezeti. Úgyhogy kedves hallgatók, ezen az ingyenes programon, ha tehetitek, legyetek ott ma délután 2-től a Takács Gyula Emlékházban. Most pedig Paul Russell-el folytatjuk, a Lil Bootang érkezik a rádió moston. Let me tell you.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról.

0: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani! Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Magyar bajnok játékost igazolt a KVK. Önkiszolgáló kasszából lopott egy nő Siófokon. Jó napot kívánok, 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. 5 település tűzoltói dolgoztak hétfő délután egy pusztakovácsi tűz megfékezésén. Egy 10 hektáros terület mintegy negyedén kapott lángra az erdő aljnövényzete, a tűz pedig a közeli fenyvest is veszélyeztette. A kaposvári, marcali, zalakarosi és dombóvári hivatásos, valamint a somogyvári önkéntes tűzoltók több oldalról támadva 2,5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül sikerült megfékezni, a drónnal és hőkamerával végzett ellenőrzés pedig azt is megerősítette, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli erdősávba. Magyar bajnok játékossal erősít a kaposvári vízilabda csapat. A 23 éves Nyíri Balázs a következő szezont már a KVK színeiben kezdi. A Szentendréről származó játékos többek között a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban is szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét a Ferencvárossal érte el, amellyel felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. 12 alkalommal lopott egy siófoki áruházból egy nő az önkiszolgáló kasszánál. A vádirat szerint januárban több alkalommal úgy vitt ki terméket az üzletből, hogy azokat egyáltalán nem szkennelte be, máskor pedig a valódi áruk helyett jóval olcsóbb termékkódot ütött be. A nő összesen több mint 50.000 forinttal károsította meg az áruházat. A vádlott a nyomozás során megtérítette a kárt, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott vele szemben. A Strandfesztivál idején sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV, hogy a Zamárdiba érkező fesztiválozók éjjel-nappal biztonságban és kényelmesen hazajuthassanak. Így a bagolyvonatoknak köszönhetően Siófok felé fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként indulnak vonatok. Továbbá a fesztivál utáni vasárnapon is extra kapacitást biztosít a társaság. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok tervezzék meg az útjukat és lehetőség szerint váltsák meg előre a menetjegyüket. Megjelentek a 2026-os őszi érettségi vizsgák időpontjai. A vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22-e között rendezik. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintűek pedig 16-a és 20-a között lesznek. Az őszi érettségire augusztus 24-től szeptember 7-éig lehet jelentkezni a kijelölt középiskolákban és a kormányhivataloknál. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
1: Időjárás jelentés.
2: Igazán friss reggelre ébredtünk ma, és ez a kellemes idő egész nap kitart. Kevesebb lesz a napsütés, a nappali hőmérsékletek pedig mindenhol 30 fok alatt maradnak.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: Most pedig újra a legjobb zenék.
1: Rádió Most.

Újabb óra vette kezdetét a Rádió Moston. Ava Max-től szólt a Million Dollar Baby. Szép napot, kisütött a nap, csodás időjárásunk van, és egy nagyszerű kednek nézünk elébe. Főként úgy, hogy ez már a munkahét közepe, mert bizony már csak a holnapi napot kell kibírni, aztán jön államalapításunk ünnepe csütörtökön, majd a péntek, majd a szombat és a vasárnap, úgyhogy egy 4 napos hosszú hétvégének nézünk elébe. Én továbbra is arra biztatlak, hogy írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670 32 32 355, ez változatlanul elérhetőségünk. Én pedig hozom hamarosan a Well Hello-tól az apró dolgokat, most pedig Sam Smith újdonságát, az Oh Mother szól a Rádió Moston.

0: 91.2. Rádió Most.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
1: Valhalla. Hallgassátok a Rádió Mostot.
3: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: és újra.
1: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
2: Let's go!

0: Shania Twain énekelt, az I'm Gonna Get You Good szólt a rádió moston. Elmúlt 4:10 és közben érkeznek üzenetek is arról, hogy ki hogyan használja ki az előttünk álló hosszú hétvégét. Zsófi például azt írta nekünk, mi most nem megyünk messzire, szombaton felpakoljuk a bicikliket és körbetekerjük a desedát a családdal, viszünk szendvicset, megállunk valahol piknikezni, és most az a terv, hogy egyáltalán nem sietünk sehová. Hát ez is szép, amikor egy picit megáll az idő, és közben érvezzük az idő múlását, a csodálatos környezetet. Köszi Zsófi, hogy írtál. Ez azért elég jól hangzik. Sokszor tényleg nem kell több száz kilométert utazni egy jó napért. Kaposvár környékén is bőven akad hely egy kis kikapcsolódásra. Ti mit terveztek? Írjátok meg nekünk 0670-32-32-355, és már is zenélünk tovább, egy svéd énekesnő érkezik, aki már 10 évesen megnyerte hazájában a Got Talent megfelelőjét, később pedig egész Európát meghódította. Zara Larsson következik, és egy dal azoknak, akiket nem olyan könnyű megállítani. Ez a Can't Tame Her.
1: Don't need

0: egyenesen Romániából érkezett Minelli, és ez volt a Rampampam 2021-ből. 9:30 közelítünk, kedves hallgatók, és közelítünk bizony újabb kiváló slágerekhez, nagyszerű dalokhoz is itt a Rádió Moston. Én Ród Balázsi Hunor vagyok, és hoztam egy csokorra valót, mielőtt hoznék egy infoboxot is. Hamarosan DJ Joe érkezik, és az End of Beginning. Aztán bennész hozzánk egy 20 éves dallal cselló is, ez lesz a cha-cha. És egy 2010-es felvétellel itt lesz velünk Varga Viktor is, ez lesz a Szőkével álmodtam.
1: Szőkével álmodtam, barnával érkeztem. Ó, egy vörös lányjal táncoltam, de mással ébredtem.
0: Nagyszerű dalok itt a Rádió Moston, maradjatok velünk és élvezzétek jó hangosan.
2: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Úristen, ezt én is csinálom.
4: Na, mit csinálok én is?
3: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
4: Jézusom!
3: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
4: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
3: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
4: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi, Jázi, ezt nem így kellett volna.
3: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
4: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
3: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
4: Nagyon szeretem egyébként.
3: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
4: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
3: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye, nem csak én.
2: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Ez volt a Csácsá 2006-ból Csellótól a rádió mostan 3:40 után, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, kedves hallgatók, de magam részéről ezt az időjárást most már nagyon-nagyon kívántam. Valahogy az ember kedve is jobb, amikor nem kell harcoljon a hőséggel, a kánikulával, a nagy meleggel, hanem sokkal élvezhetőbb, élhetőbb Kaposvár is környéke, de hát ez az a dolog, amit nagyon nehezen tudunk befolyásolni, nem véletlenül mondják, hogy olyan, mint az időjárás. Bizony, változékony, és soha nem lehet kiszámítani. Na de kedves hallgatók, azt ki lehet számítani, hogy az óra vége felé is hozzuk a legjobb dalokat itt a rádió moston, 10-kor pedig híreket hallhattok Pál Patriciától. Most a Jonas Brothers érkezik a 91.2-n egy tavalyi dallal, ez az I Can't Lose.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Új kerékpárút épül a KVG és az egyetem között. Volt munkájuk bőven a tűzoltóknak a hétvégén. Jó napot kívánok, 10 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új kerékpárút épül Kaposváron a villamossági gyár és Toponár között az egyetem érintésével. Az új szakasz a KVG-től indul, áthalad a 61-es főút felüljárója alatt, érinti az Egészségtudományi Centrum és a Mate Kaposvári kampuszának bejáratát, majd Toponár határánál csatlakozik a meglévő úthálózathoz. A kereszteződéseknél zebrák, fényvisszaverő prizmák és közlekedési táblák segítik majd a közlekedést, egy kritikus szakaszon pedig védőkorlátot is kialakítanak. A mintegy 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést a város ezen részén is. 16 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somogy-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt, Csurgon pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. Fokozott ellenőrzésekkel ügyelnek a nyaralók és a szórakozók biztonságára a dél-balatoni településeken. A Somogy vármegyei rendőrök nemrég egy összehangolt akciót tartottak Siófokon, Fonyódon és Marcaliban. Közel 300 járművet és 851 embert ellenőriztek, közülük 12 személyt különböző bűncselekmények gyanúja miatt előállítottak. Kiemelt figyelmet fordítottak az elektromos rolleresekre is. Siófokon a 17 ellenőrzött rolleres közül 5 esetben ittas vezetés miatt kellett intézkedni. 4 darab, több mint 500 éves reneszánsz festményt loptak el egy szicíliai múzeumból. A Messinai Regionális Múzeumban szombat este törtek be, a tolvajok pedig a riasztórendszert kijátszva jutottak hozzá a művekhez. A festmények közül 3 egy 15. századi oltárkép fennmaradt tábláihoz tartozik, a negyedik pedig egy kétoldalas vallási témájú alkotás. A betörők eredetileg 6 képet vittek el, 2 azonban később az épületen kívül hátrahagytak. A műveket Antonello da Messina, az itáliai reneszánsz egyik jelentős festőjének tulajdonítják. Az ügyészség nyomozást indított, a hatóságok pedig azt is vizsgálják, hogy a lopás hátterében az illegális műkincspiac állhat-e.
0: Időjárás jelentés.
4: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás ráadásul még csökkenti is a hőérzetünket. Napos idő várható, esőre azonban egyelőre nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
6: Egy újabb tartalmas órába léptünk be, szép napot, szép délelőttöt Kaposvár és környéke, mindenkinek kívánok egy csodaszép munkanapot, és arra is biztatlak, hogy üzenjetek 0670-32-32-355. Ez az óra azért is tartalmas lesz, mert a kiváló dalok mellett hozok egy kis mozi ajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is, úgyhogy tartsatok velünk és élvezzétek a legjobb zenéket Kaposvár rádiójában. A Follow the Flow újdonsága a szívrabló,

0: Programajánló.
1: Mozizásra felkészülni, a hely adott, ott a kaposvári Kultik mozi, és kiváló alkotásokat nézhettek meg ma is, hogyha úgy döntenétek, hogy egy hűvös helyen lazulnátok és filmeznétek. A Vajana című akcióanimáció kalandfilm 12:10-től lesz terítéken, a szülőknek mondom, hogy a Mancs őrjárat, a Dino film pedig 12:40-től, 13:40-től, 14:30-tól és 16:20-tól is. A Toy Story 5 szintén zseniális, én is láttam a lányommal, 6 éven felülieknek szerintem kötelező, de van egy jó kis akciókaland misztikus film, az Oak Street vége, ami 14:20-tól, 16:20-tól, 18:20-tól és 20:20-tól is megnézhető. A Pókember vadonatúj nap is terítéken van, 14:50-től 3D-ben is megnézhetitek, aztán 17:40-től és 20:30-tól vetítik, a Minyonok és Szörnyek című akcióanimáció kalandfilm pedig 15:30-tól van terítéken. Az akciódráma fantasy kedvelőknek az Odüsszeiát ajánlom figyelmébe, 17:20-tól nézhetik meg, a Csak egy éjszaka című dráma-romantikus vígjátékot 18:10-től és 20:10-től, aztán a horror-thriller kedvelőknek ott van a Jégrémes 20:30-tól. Hát én ezzel egyáltalán nem tudok azonosulni, de aki igen, megnézheti ma a Kultik moziban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés. Ma egy igazán kellemes kedre számíthatunk, gyakran lesz felhős az ég, emellett azonban napos időszakok is lehetnek, néhol pedig előfordulhat zápor, zivatar, a nappali hőmérsékletek 26-28 fok között alakulnak, késő estére pedig 21-24 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Holnap már változóan felhős napos idő várható, a hajnali órákra 15-18 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek már 30-32 fok között alakulnak, csütörtökön pedig ez már 33-35 Celsius fokig kúszik fel. Úgyhogy visszatér a meleg, és egészen a jövő hét elejéig folytatódik ez a meleg nyári idő, a nappali hőmérsékletek tartósan 30 fok felett alakulnak, a frontok azonban időnként megközelíthetik hazánkat, helyenként zápor, zivatar is előfordulhat.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
2: Időjárás jelentést hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Itt van tehát a napi horoszkóp, és ma is kezdjük a kossal. A Skorpió hold előhoz egy mélyebb motivációt belőled, a Mars pedig megadja hozzá a bátorságot, hogy cselekedj. Egy személyes ügyben most érdemes kimondanod, amit valójában szeretnél, mert meglepően jól reagál majd a másik. A párkapcsolatban közeledés vagy egy őszinte gesztus hozhat változást. Bika. Ma nagyon erősek a Skorpió energiák, ami veled szemben álló jegy. Emiatt egy kapcsolatban ma sokkal világosabban láthatod, ki mit akar valójában, és megérted a másik rejtett motivációit is. Pénzügyekben is jó érzékkel dönthetsz, különösen akkor, ha valamilyen közös pénzről vagy nagyobb kiadásról van szó. Egy régóta húzódó kérdésben végre megnyugtató megoldás születhet. Ikrek, valaki olyan információt oszthat meg veled, amely segít más szemmel nézni egy régi helyzetet. A megérzéseid is pontosabbak lehetnek a szokásosnál, ezért ha valami elsőre furcsának tűnik, ne söpörd félre. Viszont vigyázz, lehet a környezetedben egy személy, aki nem teljesen jó szándékú veled. Rák. Itt az ideje a saját igényeidre is koncentrálni. Most erősen érzed, mire van szükséged ahhoz, hogy jól legyél, és ez segít abban is, hogy ne akarj mindenáron mások kedvére tenni. Egy családi ügyben végre te lehetsz az, aki megtalálja a megoldást. A szeretet ma nem feltétlenül nagy szavakban jelenik meg. Egy elejtett megjegyzésből is pontosan tudni fogod, ki áll melletted.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Kedden különösen erős lehet benned a vágy, hogy végre megvalósíts valamit, amit régóta tervezel. A Mars támogatása segít átlépni azon a küszöbön, ahol eddig még haboztál. A szerelemben pedig olyan beszélgetés jöhet, amely után már egészen másképp tekintesz valakire. Szűz. Minden a terv szerint halad, sőt még időt is spórolhatsz meg. Ez viszont nagyon jól jön, mert a családban valaki számíthat rád, és most különösen jól tudsz segíteni neki. A közös megoldás közelebb hozhat benneteket. Mérleg. A Vénusz továbbra is a jegyedben jár, ezért ma különösen erős lehet a vonzerőd. Könnyebben kapsz pozitív visszajelzéseket, és egy olyan ember is közeledhet hozzád, akiről nem gondoltad volna, hogy érdeklődik irántad. Ha párkapcsolatban élsz, egy közös döntésben könnyen megtaláljátok a közös nevezőt. Skorpió. A Hold a jegyedben jár, ráadásul a Mars támogatását élvezi, ezért szinte ösztönösen érzed, merre kell tovább indulnod. Egy régi ügyben meghozhatsz egy döntést, amelyet korábban túl nehéznek éreztél. A szerelemben különösen intenzív pillanat várhat, valaki most megmutathatja, hogy sokkal mélyebben érez irántad, mint gondolnád.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez itt már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Kedves nyilas, ma egy kicsit háttérbe vonulhatsz, és ez most kifejezetten jót tesz. Egy fontos kérdésben ugyanis nem mások véleményére, hanem a saját belső válaszodra érdemes figyelned. Egy titok vagy félreértés is tisztázódhat, és ezzel nagy teher eshet le rólad. Bak. Egy régóta dédelgetett tervedhez ma megérkezhet az a plusz lendület, amely eddig hiányzott. Lehet ez akár egy pénzügyi lehetőség, akár egy támogatás valakitől, aki fontos számodra. Ne becsüld le a kapcsolataid erejét, most egy jókor érkező segítség sok mindent felgyorsíthat. Vízöntő. Ma végre megnyugtatóan rendezel egy helyzetet, ami már régóta idegesített. Talán eddig túl sok lehetőséget mérlegeltél, most viszont egyértelművé válik, melyik irány működik. Pénzügyekben váratlan jó hírt tartogat ez a nap. És végül halak, ma különösen erős lehet a megérzésed, és szinte előbb tudhatod, mi fog történni, mint hogy bárki kimondaná. Egy utazással, tanulással vagy jövőbeli tervel kapcsolatban fontos döntés érlelődhet benned, ne félj nagyot álmodni, ebben segít az oroszlánban járó Jupiter.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

These beautiful things that I... Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

Pink énekelt, ezóta You Make Me Sick a rádió moston 11 óra előtt, amikor újból Pál Patriciától hallhatjátok a legfontosabb tudnivalókat, illetve változás lesz műsorvezetői fronton is, hiszen a helyemet Horváth Szabi veszi át, én pedig köszönöm szépen, hogy velem indítottátok ezt a munkanapot, találkozunk majd vasárnap reggel. Szép hetet mindenkinek, Rót Balázsi Hunor voltam, Rod Stewarttal búcsúzom, érkezik az Every Beat of My Heart, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni. Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő

0: Pál Patriciától hallják. Öt település tűzoltói dolgoztak hétfő délután egy pusztakovácsi tűz megfékezésén. Egy 10 hektáros terület mintegy negyedén kapott lángra az erdő aljnövényzete, a tűz pedig a közeli fenyvest is veszélyeztette. A kaposvári, marcali, zalakarosi és dombóvári hivatásos, valamint a somogyvári önkéntes tűzoltók több oldalról támadva 2,5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül sikerült megfékezni, a drónnal és hőkamerával végzett ellenőrzés pedig azt is megerősítette, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli erdősávba. Közel 70 látó és látássérült kerékpáros érkezett hétfőn Balatonszemesre a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balatonkör tandem túráján. A résztvevőket a Latinovics Zoltán Művelődési Háznál köszöntötték, ahol kulturális programmal és vendéglátással is készültek számukra. A találkozó egyik kiemelt eseménye egy közös faültetés volt az önkormányzat előtti parkban, amely az összetartozást és az együtt megtett út fontosságát jelképezi. Az érdeklődők közben azt is kipróbálhatták, milyen tandem biciklin bekötött szemmel tekerni, kizárólag társuk iránymutatására és a kölcsönös bizalomra hagyatkozva. A jubileumi túra célja nem csak a sport és az aktív életmód népszerűsítése, hanem az elfogadás, az esélyegyenlőség és az egymás iránti bizalom erősítése is. Magyar bajnok játékossal erősít a kaposvári vízilabda csapat. A 23 éves Nyíri Balázs a következő szezont már a KVK színeiben kezdi. A Szentendréről származó játékos többek között a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban is szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét a Ferencvárossal érte el, amellyel felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. Idén már 23 csecsemő halt meg vele született szifiliszben Magyarországon, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Összesen 100 fertőzést regisztráltak, és 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. A szifilisz várandóság alatt megfelelő antibiotikumos kezeléssel megelőzhető, ezért különösen fontos a kismamák szűrése. A kormány döntése értelmében a jövőben már a terhesség első és második trimeszterében is kötelező lesz a vizsgálat. 350 program várja az érdeklődőket az idei debreceni virágkarneválon. A főnapon augusztus 20-án 12 virágkocsi vonul végig a városon, amelyeket hazai és nemzetközi művészeti csoportok kísérnek. A karnevári hét során koncertek, táncbemutatók, gyermekprogramok és kerékpáros felvonulás is várja a látogatókat. Az ünnepi menetet este fényfestés teszi még látványosabbá, a Kossuth téren pedig a Valmar ad koncertet.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás ráadásul még csökkenti is a hőérzetünket. Napos idő várható, esőre azonban egyelőre nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez volt a kaposvári vonatkozású Stardust formáció Second Hand Love című szerzeménye 2020-ból itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk 4:12 előtt. Nagyon kellemes és vidám kedd délelőttöt kívánok nektek, és már a délelőtt utolsó óráját tapossuk, de hozom a legjobb zenéket a folytatásban is, napjainkból, a közelmúltból és a régenmúltból egyaránt. Én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mai napon a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk. Elérhetőségünk a 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom a közlekedési információkat, és természetesen az egyéb jellegű üzeneteket is. Ahogy ígértem, tehát a jó zenék velünk lesznek a folytatásban, és mindjárt jön Dua Lipa és a Harder Than Hell, előtte pedig 2022-ből a Short Most, David Guetta, Becky Hill és Ella Henderson közös dala folytatja, ez a Crazy What Love Can Do.

0: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel lesz a Rádió Most FM 91.2, és egy mai programot ajánlok a figyelmetekbe. A Takács Gyula emlékházban a dr. Kovács Sebestyén Gyula utca 9-es szám alatt lesz ma az Így ünnepeltük augusztus 20-át Szent Istvántól napjainkig című előadás. Érdekességekkel tűzdel történeti áttekintés az államalapítás évfordulója alkalmából, valamint megemlékezés az 1989-es határmegnyitásról filmvetítéssel. A programot Halász Lászlóné nyugalmazott könyvtáros kolléga vezeti. Augusztus 18-án, tehát a mai napon délután 2 órakor kezdődik a program, helyen a részvétel természetesen ingyenes. Itt a Rádió Moston pedig rövidesen egy kis kereskedelmi kitérőt követően hozom Olivia Rodrigo dalát, érkezik a Drive Dead.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója, a 91.2.

The Weeknd slágerét hallottuk a Dancing in the Flames-t 2024-ből itt a 91.2 rádió. Mostan 3.4.12 van, én Horváth Szabi vagyok, és ránéztem az üzemanyagár változásokra is. A hét elején, ha a mai napon nem érkezett újabb nagykereskedelmi árváltozás,

forintért, míg a gázolaj literét 672 forintért tankolhatjuk literenként autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatjuk a 10 akár 20 forintos különbséget is, na és persze ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál jóval magasabbak, ott akár 40-50 forinttal is drágábbba kerülhet az üzemanyag. Délben majd Patrícia hozza nálunk itt az FM 91.2 rádió moston a legfrissebb híreket, most pedig Labyrinth CIA Diplo felvételével megyünk tovább, már is érkezik 2018-ból a Thunderclouds.

0: Mika a sláger zárta az órát és a délelőttöt 2007-ből a My Happy Ending című felvétellel, de a következő órában is jó kis zenék jönnek, már a délutánban és már a Siesta órában érkezik majd Harry Styles és a Late Night Talking. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Itt lesz a pop királya Michael Jackson is egy 1986-os dallal, az Another Part of Me-vel. Just another part of me. És hamarosan indul a következő óra is, a Siesta óra egy jó kis átdolgozással, Purple Disco Machine és Kungsz a Substitution. Az Alpha Will Big in Japan című dalának átdolgozása, ugyebár a dal, ezzel indulunk hamarosan, 06 70 32 32 355, pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová folyamatosan várom a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is, na és persze kapcsolatfelvételt céljából ott van még az e-mail címünk is, az info@radiomost.hu, és megtalálhatóak vagyunk bizony a Facebookon is, a facebook.com/radiomost címen keressetek bennünket, ott pedig ha esetleg még nem tettétek volna meg, akkor kérlek titeket arra, hogy oldalunkra nyomjatok egy lájkot, mert ugye tudjátok, ezt követően értesülettek a rádiónkkal kapcsolatos legfrissebb hírekről, információkról, és persze érdekességekről, valamint ha játék is van itt az FM91.2-n, akkor általában annak részletét is meg szoktuk osztani ott, valamint fent vagyunk az Instagramon is, ott pedig a képes videós tartalmakért kövessetek be bennünket. Jön egy nagyon rövid kereskedelmi kitérő a folytatásban itt az FM91.2 rádió moston, aztán pontban délben Patrícia hozza majd a Szomszéd stúdióval a legfrissebb híreket, információkat kis hazánkból, városunkból és persze a nagyvilágból. Maradjatok velünk a folytatásban is.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. Reklám.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
2: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
4: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Új kerékpárút épül a KVG és az egyetem között. Festményeket loptak Szicíliából. Jó napot kívánok! Dél van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Árokba hajtott egy személyautó kedden délelőtt a 61-es főúton Kaposmérő közelében, a 128-as és 129-es kilométer szelvény között. Az autóban csak a sofőr utazott, aki a baleset után saját erejéből ki tudott szállni, hozzá mentőt is riasztottak. A műszaki mentéshez a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A főút érintett szakaszán jelenleg félpályás forgalom mellett lehet közlekedni. Új kerékpárút épül Kaposváron a villamossági gyár és Toponár között az egyetem.

0: biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést a város ezen részén is. Fokozott ellenőrzésekkel ügyelnek a nyaralók és a szórakozók biztonságára a dél-balatoni településeken. A Somogy vármegyei rendőrök nemrég egy összehangolt akciót tartottak Siófokon, Fonyódon és Marcaliban. Közel 300 járművet és 851 embert ellenőriztek, közülük 12 személyt különböző bűncselekmények gyanúja miatt előállítottak. Kiemelt figyelmet fordítottak az elektromos rolleresekre is. Siófokon a 17 ellenőrzött rolleres közül 5 esetben ittas vezetés miatt kellett intézkedni. 4 darab, több mint 500 éves reneszánsz festményt loptak el egy szicíliai múzeumból. A Messinai Regionális Múzeumban szombat este törtek be, a tolvajok pedig a riasztórendszert kijátszva jutottak hozzá a művekhez. A festmények közül 3 egy 15. századi oltárkép fennmaradt tábláihoz tartozik, a negyedik pedig egy kétoldalas vallási témájú alkotás. A betörők eredetileg 6 képet vittek el, 2 azonban később az épületen kívül hátrahagytak. A műveket Antonello da Messina, az itáliai reneszánsz egyik jelentős festőjének tulajdonítják. Az ügyészség nyomozást indított, a hatóságok pedig azt is vizsgálják, hogy a lopás hátterében az illegális műkincspiac állhat-e.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás ráadásul még csökkenti is a hőérzetünket. Napos idő várható, esőre azonban egyelőre nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Az Imagine Dragons slágerét hallottuk a Nice to Meet You 2024-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Fél perccel vagyunk, negyed egy előtt. Nagyon kellemes és vidám kert délutánt kívánok nektek. Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál, tartsatok ti is velünk, és ha éppen most evédeltek, akkor nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Itt a Rádió Moston pedig szervírozom már a Siesta órában, ebben az órában a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokat is. Mindjárt Mike Milk és Steven Sugar, a DJ páros Milk and Sugar, és Maria Marquez érkezik a Canto del Pilonnal, de előtte Gail felvétele folytatja a sort, és már is itt van az ABCDFU.

0: Enrique Iglesias hozta pontosan az ezred fordulóból 2000-ből a Be With You című slágert. Fél perccel vagyunk egyébként fél egy előtt, hamarosan pedig Sean Paul és Ina dala folytatja majd a Siesta órát a Let It Talk To Me című dallal. Hamarosan hozom is a dal teljes egészében egy rövid kereskedelmi kitérőt és egy kis ajánlót követően itt az FM 91.2-n.
1: 91.2. Rádió most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió most.

DJ Khaled, Rihanna és Bryson Tiller és a Wild Tooth szólt itt a 91.2 rádió moston, egy perccel múlt el 3:41, Horváth Szabi vagyok, és ugye az augusztus 20 az ünneplésről szól, a tűzijáték pedig hozzá kapcsolódik, erős hang és fény hatásai azonban a házi kedvencek számára komoly stresszt és pánikot okozhatnak. Ugye a félelmében pánikba esett állat kiszámíthatatlanná válhat, akkor támadhat vagy haraphat is, a leggyakoribb következménye azonban, hogy megpróbál elszökni és elkóborol. Sok eltűnt kutya és macska soha többé nem kerül haza. A gazdik felelős hozzáállása és a megelőzés kiemelten fontos, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel sok baj megelőzhető, hangsúlyozta ezt egyébként Serez Zoltán is, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. Apró figyelem kell az állatainkra, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület, arra kérik a gazdikat, hogy időben készüljenek fel a tűzijátékra. Például ne vigyük ugye kedvencünket a tűzijátékra, a tömeg, a fények és a robbanások még a nyugodt állatokat is megijeszthetik. Tartsuk biztonságos zárt helyen kis kedvenceinket, csukjuk be az ablakokat, ajtókat, a redőnyt, reluxált sötétítő függönyt húzzuk le, és biztosítsunk számára egy nyugodt, zajtól védett helyet. Gondoljunk az azonosításra is, ugye legyen az állaton biléta, a gazdi elérhetőségével is ellenőrizzük, hogy a mikrocsiphez tartozó adatok aktuálisak-e. Illetve ha eltűnik, akkor azonnal keressük, ugye a megijedt kutya rövid idő alatt nagy távolságot is megtett, ezért a keresést érdemes akár 10 kilométeres körzetre is kiterjeszteni, ha már bekövetkezett a baj. Néhány egyszerű óvintézkedéssel, tehát sok baj megelőzhető, a cél pedig, hogy az ünnep a család minden tagja számára biztonságos legyen, hangsúlyozzák az állatvédők, és természetesen mi is ugyanezt. Vonatkozik ez a kutyákra és a cicákra is egyaránt, illetve az összes házi kedvencre. Vigyázzatok rájuk! Itt a rádió moston pedig Ákos dalával megyünk tovább, a Tükör című dallal, délután 1 órakor pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Emily Sunday hozta Bride of Days című felvételt, és zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig olyan slágereket hozok majd többek között, mint Kygo, Khalid és Griffin közös a slágerlisták éléről a Save My Love érkezik majd. Itt lesz 1985-ből Mr. Mystery-k felvétele, a Kiri is. És hamarosan indulunk Marshmello és Kim Brown dalával, a Miles On It címvel. Itt a rádió moston szólnak, tehát a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt a folytatásban, és most azonban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig pontban délután 1 órakor Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: A név ismerős. A szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye. Ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős. Új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És ön készen áll?
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Továbbra is apad a Balaton. Új játékost igazolt a KVK. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök pedig a Rádió Most híreit hallják 1 órakor. Árokba hajtott egy személyautó kedden délelőtt a 61-es főúton Kaposmérő közelében, a 128-as és 129-es kilométer szelvény között. Az autóban csak a sofőr utazott, aki a baleset után saját erejéből ki tudott szállni, hozzá mentőt is riasztottak. A műszaki mentéshez a kaposvári hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A főút érintett szakaszán jelenleg félpályás forgalom mellett lehet közlekedni. Folyamatosan apad a Balaton vízszintje, nyár eleje óta már mintegy 30 cm-rel csökkent. A siófoki vízmérő

0: visszakimentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somogy-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt, Csurgón pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. A Strandfesztivál idején sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV, hogy a Zamárdiba érkező fesztiválozók éjjel-nappal biztonságban és kényelmesen hazajuthassanak. Így a bagolyvonatoknak köszönhetően Siófok felé fél óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként indulnak vonatok. Továbbá a fesztivál utáni vasárnapon is extra kapacitást biztosít a társaság. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok tervezzék meg az útjukat és lehetőség szerint váltsák meg előre a menetjegyüket. Villámcsapás végzett egy 30 éves amerikai turistával az olaszországi Etnán. A férfi vasárnap túrázott a vulkánon, amikor vihar tört ki. A mentők este találtak rá, és helikopterrel kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Az Etna térségében a vulkáni aktivitás és a gyorsan változó időjárás miatt fokozott veszélyre figyelmeztetnek a hatóságok. A vulkán északi lejtőjén szombaton egy 3,9-es erősségű földrengést is regisztráltak, amely több helyen megrongált az utakat, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.
1: Időjárás jelentés.
0: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás ráadásul még csökkenti is a hőérzetünket. Napos idő várható, esőre azonban egyelőre nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Ez volt Mr. Mister és a Kiri 1985-ből itt a 91.2 Rádió Moston. Egy perc elmúlt el, 1:42, további szép napot, nagyon kellemes kedd délutánt kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok, 17 óráig leszek a mikrofonnál. Tartsatok ti is velünk a folytatásban is, várom a közlekedési információkat, legyetek szemeink az utakon, avassatok be bennünket, hogy mi történik Kaposváron és környéken az utakon, lehet forgalmi akadály, dugó esetleg, vagy trafipax, minden nemű információt küldhettek nekünk a 0670 32 32 355-re, akár telefonhívás formájában, vagy SMS és Viber üzi formájában is. A jó zene pedig garantált a folytatásban is, és nem söpörjük a lábtörlő alá a hazai dalokat sem, így érkezik a folytatásban Geszti Péter és Wolf Kati közöse. Ez az Így is jó vagy.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket élesz, sok fáni tűni csuklik.

0: A másnaposságról szólt ez a dal, Ty Cruz-tól a Hangover itt a 91.2 Rádió Moston, de talán ez a kérdés így hétköznap nem annyira van jelen jó esetben, ugyebár. 3 perccel vagyunk fél kettő előtt, ugye a hosszú hétvégékhez kapcsolódó rövid munkahét rendszerint kevesebb véradót is jelent, hiszen sokan ilyenkor utaznak el, a kórházakban azonban az ünnepek alatt is ugye folyamatos a betegellátás. Mivel egyes vérkészítmények mindössze 5 napig tárolhatók, folyamatos pótlásuk elengedhetetlen, ezért különösen fontos, hogy a véradók ezekben a napokban is segítsenek. Augusztus 22-én ezért, tehát szombaton, országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen reggel 8 és délután 2 óra között lesz lehetőség véradásra, de indulás előtt érdemes tájékozódni az adott intézet pontos nyitvatartásáról. Városunkban itt Kaposváron a kaposvári területi vérellátó telepein lehet majd vért adni, a Talián Gyula utca 20-32-es szám alatt reggel 8 és délután 2 óra között. A résztvevők dupla kalóriapótlási utalványban részesülnek majd, emellett pedig a vércsepp a vérellátásért alapítvány felajánlásából a készlet erejéig elérhető lesz a véradók egyik kedvenc ajándéka, a vércsoportos bögre is. A sikeresen vért adók automatikusan részt vesznek az OVS nyereményjátékában is, ahol pedig értékes utalványokat sorsolnak majd ki a Spár Magyarország Kft. És a vércsepp a vérellátásért alapítvány jóvoltából. Az országos vérellátó szolgálat pedig arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szálljon 1 órát a véradásra. A helyszínekről és a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. Köszönjük a segítségeteket mi is, itt a Rádió Moston, pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom Kygo, Khalid és Griffin dalát egyenesen a slágerlisták éléről, a Save My Last címűt.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
3: Nem valljuk be annyira.
2: Hát nem
3: szeretnénk bevallani.
2: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
3: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
2: Így.
3: És egyszerűen nem
2: tudod a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy
3: igen,
2: nagyon ez mennyi lehet.
3: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
2: Igen? Mit számoltál?
3: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt egy a taxikat.
2: Csak ég, a kis forgalom.
3: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számoltam, hogy 1-2.
2: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy,
3: hogy ne
2: lépj
3: rá a
2: fugára. Tipikus. Csak ég.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

Ez volt a Halott Pénz és Pályalex közös újigen itt a 91.2 rádió. Mostan fél perccel vagyunk, 3:42 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ma augusztus 18-a kedd van. A mai napon az Ilona nevű ismerőseinket köszöntjük fel névnapjuk alkalmából. A név a Helena, régi magyarosodott alakváltozata, az Ilona név pedig felelősségteljes, méltóságteljes személyiség kialakulását támogatja, képes sikereket elérni szinte mindenben, ami ezt csak fog. Megbecsüli a minőséget az élet minden területén, és érdeklik a különféle művészeti ágak, leginkább a színjátszás, az irodalom, a zene, valamint a filozófia. Sokat töpreng az élet összefüggésein, érdeklik a vallások, olykor az okkult hitek is. Ezt írt a nagy kalendárium az Ilona névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Agenórok, a Bodorok, a Flórisok, a Fodorok, a Helének, az Ilák, a Lenkék, a Rajnaldok, az Ilmák és a Joakimek is. Nagyon sok boldogságot kívánok az ünnepeltnek, névnaposoknak, születésnaposoknak egyaránt, és neki küldöm a folytatásban ezt a kellemes hangvételű 1999-es Rakszet felvételt. Már is jön a Recycle Fly, délután 2 órakor pedig Patrícia is visszatér a legfrissebb hírek.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Ezt az órát a Clean Bandit és Ellie Goulding közös Mama című felvétel zárta, a következő órában pedig érkezik majd többek között Luis Capaldi és a Forget Me. Itt lesz 1988-ból Maxi Priest dala is, a Wild World. És hamarosan indulunk majd Lubega, It's Not Unusual és a Mamba Number 5 remake-ével. Adjuk a lendületet és a tempót, valamint a jó hangulatot a nap további részéhez, és itt a 91.2 Rádió Moston, tartsatok velünk!
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: Hihetetlen, de igaz! A Mantrani cipő hihetetlen akciójában két pár lábbeli vásárlása esetén csak az egyiket fizeti teljes áron, míg a másodikat 2000 forintért vásárolhatja meg. Részletek a Kaposvár plázában. Ne feledje, ha cipő, akkor Mantrani.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
6: Igen!
5: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Új kerékpárút épül a villamossági gyár és az egyetem között. Restaurálnak a múzeum szakemberei. Jó napot kívánok! 2 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Új kerékpárút épül Kaposváron a villamossági gyár és Toponár között az egyetem érintésével. Az új szakasz a KVG-től indul. Áthalad a 61-es főút felüljárója alatt, érinti az Egészségtudományi Centrum és a Mate Kaposvári kampuszának bejáratát, majd Toponár határánál csatlakozik a meglévő úthálózathoz. A kereszteződéseknél zebrák, fényvisszaverő prizmák és közlekedési táblák segítik majd a közlekedést, egy kritikus szakaszon pedig védőkorlátot is kialakítanak. A mintegy 350 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló beruházás célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegye a kerékpáros közlekedést a város ezen részén is. Megkezdték a Berzencei vár leletanyagának feldolgozását a Ripőrónai Múzeum szakemberei. Közösségi oldalukon azt írták, a régészeti raktárban a leleteket először megmosták és becsomagolták, majd megkezdődött a kerámia darabok szétválogatása, összeillesztése és restaurálása. Ezzel párhuzamosan a leltározás is jó ütemben halad, így hamarosan még többet tudhatunk meg a Berzencei vár múltjáról. 12 alkalommal lopott egy siófoki áruházból egy nő az önkiszolgáló kasszánál. A vádirat szerint januárban több alkalommal úgy vitt ki terméket az üzletből, hogy az

0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás ráadásul még csökkenti is a hőérzetünket. Napos idő várható, esőre azonban egyelőre nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

volt a Coldplay és a Speed of Sound itt a 91.2 rádió, moston pontosan 4:43 van, és nyilvánosak közben a 2026-2027-es tanév október-novemberi érettségi vizsgáinak időpontjai. Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, jelentkezni pedig 2026. augusztus 24-től szeptember 7-ig lehet majd. 2026-ban idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től tart egészen november 20-áig, az írásbeli vizsgákat október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák pedig november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák november 16 és 20 között lesznek. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos további információk pedig az Oktatási Hivatal honlapján olvashatok. Itt a rádió mostan pedig megyünk tovább a jó zenékkel, mindjárt jó Maxi Priest is a Wild World-del, előtte azonban Lizzo slágerét halljuk, ez a To Be Loved 2022-ből. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy perccel vagyunk 14:30 előtt, hát felhősebb lesz majd az időjárás, ha lehet inni az előrejelzésnek. Vételkörzetünkben a délutáni óráktól, és elvétve csapadékra 30%-os valószínűséggel, majd jelenállás szerint 17-18 óra magasságában van esély. Az előttünk álló délutánon 27-28 fokig emelkedik a hőmérséklet, illetve a következő éjszakán 17-18 fokig hűl majd a levegő. A következő nap, tehát a holnap időjárása majd melegebb lesz, de napos felhős időszakok váltakoznak majd. Holnap is szerdán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, és hát még melegebb lesz majd csütörtökön és pénteken, az államalapítás ünnepén augusztus 20-án csütörtökön 34 fok, még másnap augusztus 21-én pénteken 35 fokot mutathatnak a hőmérők, és hát nagyjából a szabadtéri programoknak kedvez a hétvége időjárása is, akkor pedig 33 fok környékén lesz majd a legmelegebb. Orvos meteorológiai szempontból a mai napon hidegfronti panaszokra számíthatnak a frontérzékenyek, fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek, a többfelé szeles időben pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. A jó hír viszont, hogy országszerte megszűnt a kánikula és felfrissült a levegő.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Egy oxidás lege oszlops csapdolás 987 volt a Bambata 91 fő rádi, most a másfél perc elmúlt 3-3, a kiakult alacsony vízás miatt pedig a hév, tehát Nántodi Tihany zöldvekedében idiglene forgalmi korlátozás letére, a korlátozás értelmében 7,5 tonna tömeg haladó járvek szállítására komp nehet igénybe, pedig az itt járvek vezetői, hogy útvonalok tervezve sor a korlátozást tegyék figyelembe, köszönik a értésüket és az együttműködésüket. Itt a rádió most pedig Jack Jones és Menéki közöfével megyünk tovább a Verdi Joe-val, dél 3-kor pedig Polci érkezik a Fischer-Krekeliókkal, 0-70-32-32-35, eszik a telefon, SS is vagy Börszám, hová várom a közlekedési infókat, az egy üzeneket is.

2002-ből ez volt I.O. felvétel az Eddie Andit a 91.2 rádió moston, másfél perccel múlt el 4:15, Rita Ora szerint pedig a menekültként töltött gyermekkor alapvetően meghatározta azt, aki ma. Az énekesnő elárulta, hogy mindig büszke lesz arra, hogy bevándorlóként sikerült felépíteni a karrierjét. A The Times című lapnak adott interjújában arról beszélt, hogy rendkívül hálás azért az oktatásért, amelyet az Egyesült Királyságban kapott, miután családja elmenekült Koszovóból. Mindig hálás leszek az oktatásért, amit kaptam, és büszke vagyok arra, hogy bevándorló vagyok, mondta. Rita a koszovói Pristinában született, családja azonban a 90-es évek elején az albán kisebbség üldöztetése elől menekült Nagy-Britanniába. Érkezésük után szülei teljesen új életet kezdtek, édesapja, aki korábban közgazdászként dolgozott, később egy londoni pubot vezetett, míg édesanyja újra elvégezte tanulmányait és pszichiáterként helyezkedett el. Az Anywhere előadója úgy véli, hogy sok sikeres művész mögött hasonló történet áll, olyan családoké, amelyeknek a nulláról kellett újra kezdeniük egy másik országban. Az interjúban pedig a magánéletéről is mesélt, elárulta, hogy férjével Taika Waititi filmrendezővel szívesen dolgoznának együtt a jövőben, amennyiben megtalálják a megfelelő projektet. A sztárpár egyébként ebben a hónapban augusztusban ünnepli 4. házassági évfordulóját. Gratulálunk nekik, itt a rádió moston pedig Rita Ora a You Only Love Me című szerzeményét hozza, utána pedig a klasszikusok közül a Tight Fit is itt lesz 82-ből a The Lion Sleeps Tonight-tal.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: bulikban erre a dalra maximum csak lötyögni lehet. Harry Styles és az American Girls szólt a slágerlisták éléről itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan 3:30 van, megtörténhet Johnny Depp nagy visszatérése is. A Disney D23 eseményén Jerry Bruckheimer producer elárulta, hogy tárgyalásokat folytatnak a sztárral a 6. Karib-tenger kalózai film kapcsán. Tárgyalunk Johnnyval, dolgozunk a forgatókönyvön és remélhetőleg megcsináljuk, jelentette ki az egyik lapnak. Benfentesek szerint az új film Margot Robbie karakterére fókuszálna, de pedig mellékszereplőként térne vissza Jack Sparrow szerepében. A színész ugye először 2003-ban játszott el a Bohém kalózt a Karib-tenger kalózai a Fekete gyöngy átka című filmben Keira Knightley és Orlando Bloom oldalán. Ezek után további 4 filmben szerepelt Sparrowként, de 2018-ban Stuart Beatty forgatókönyvíró arra utalt, hogy Depp visszavonul a szereptől, feltehetően azért nyilatkozott így, mert ebben az évben robbant ki ugye Depp és akkori felesége Amber Heard közötti botrány, amely 2022-ben rágalmazási peré fajult, amit ugye Johnny Depp megnyert. Hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, és amint lesz róla információnk, természetesen közre fogjuk adni itt a 91.2 Rádió Moston, ahol pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Halsey, Emily és az Evanescence közös dala érkezik a Handed Sweet.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőerényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24. hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25. kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26. szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27. csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28. péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Pink énekelt, ez volt a Never Gonna Dance Again, itt a 91.2 rádió. Mostan 2,5 perccel múlt el 3:44, a korábbi évekhez hasonlóan pedig idén is két helyszínen várják majd a kaposváriakat az államalapítási ünnep napján. A Kossuth téren 9 óra 30 perckor ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik az augusztus 20-i ünnepség, 10 perccel később 9 óra 40 perckor a Dériné Vándor színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar közreműködésével ünnepi műsor indul, amelyen Szita Károly polgármester is beszédet mond, az új kenyeret Varga László megyés püspök szenteli meg. 10 óra 10 perckor koszorúzás lesz a Szent István kútnál, ez pedig ünnepi szentmise követi a Nagy Boldogasszony Székesegyházban 10:30-kor. A Városligetben 15 órakor kezdődnek meg a programok, faparipa népi ügyességi játékok, arcfestés, légvárak, kreatív műhely, gyermekkörhinta és számos más program várja a legkisebbeket, délután 4 órakor pedig a Fekete Sereg lovagrend interaktív bemutatója kezdődik, majd 17 órakor Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora indul. Sokak nagy kedvence a Kaposvár Helyőrség zenekar is fellép Gyep Show műsorával este 6 órakor, 19 órakor pedig Soly Márz bemutató lesz, utóbbival egyidejűleg este 7 órakor pedig Táncház indul a Somogy zenekarral. Este 8 órakor a Magyar Banda lép színpadra, az együttes a magyar népzene hagyományait korszerű megszólalással ötvözi, a Kárpát-medence gazdag zenei örökségét lendületes, modern előadásmódban mutatja be. A napot pedig augusztus 20-án, 21 órakor a hagyományos tűzijáték zárja. Jó szórakozást kívánok a programhoz, a részleteket testvér oldalunkon a kaposvármost.hu-n is megtalálhatjátok. Itt a Rádió Moston pedig Simply Red-ék kellemes hangvételű dalával megyünk tovább. 95-ből jön a Fairground, délután 4 órakor pedig Patricia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.

0: Reklám. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
3: kultkikötő.hu.
0: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Új kerékpárút épül a villamossági gyár és az egyetem között. Nyáron is dolgoznak a múzeum régészei. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megkezdték a berzencei vár leletanyagának feldolgozását a Ripőrónai Múzeum szakemberei. Közösségi oldalukon azt írták, a régészeti raktárban a leleteket először megmosták és becsomagolták, majd megkezdődött a kerámia darabok szétválogatása, összeillesztése és restaurálása. Ezzel párhuzamosan a leltározás is jó ütemben halad, így hamarosan még többet tudhatunk meg a berzencei vár múltjáról. 5 település tűzoltói dolgoztak hétfő délután egy pusztakovácsi tűz megfékezésén. Egy 10 hektáros terület mintegy negyedén kapott lángra az erdő aljnövényzete, a tűz pedig a közeli fenyvest is veszélyeztette. A kaposvári, marcali, zalakarosi és dombóvári hivatásos, valamint a somogyvári önkéntes tűzoltók több oldalról támadva 2,5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül sikerült megfékezni, a drónnal és hőkamerával végzett ellenőrzés pedig azt is megerősítette, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli erdősávba. Nem mindennapi családi konfliktus zajlott egy somogyi házaspárnál hónapok óta. A vádirat szerint a nő azért neheztelt férjére, mert úgy érezte, hogy munkahelyváltása ellenére túl kevés időt tölt közös gyermekükkel, és a gondozásból sem veszi ki megfelelően a részét. A viták később tetlegességig fajultak. Az asszony több alkalommal tenyérrel és ököllel arcon ütötte, illetve lábon rúgta férjét, 2 esetben pedig a nyakát is megszorította. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott vele szemben. Jótékonysági piknikmozival támogatja a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ingyenes programot augusztus 27-én 5 órától rendezik meg a budapesti Millenárison. A résztvevőket interaktív játékok, nyereményjáték, dedikálás és közönség találkozó is várja, majd levetítik a Futni mentem című magyar filmet. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek egész tanévben fejlesztő és felzárkóztató segítséget kaphassanak. A Strandfesztivál idején sűrített menetrenddel és éjszakai járatokkal készül a MÁV, hogy a Zamárdiba érkező fesztiválozók éjjel-nappal biztonságban és kényelmesen hazajuthassanak. Így a bagolyvonatoknak köszönhetően Siófok felé 1/2 óránként, Budapest és Fonyód irányába pedig óránként indulnak vonatok. Továbbá a fesztivál utáni vasárnapon is extra kapacitást biztosít a társaság. A MÁV azt javasolja, hogy az utasok tervezzék meg az útjukat és lehetőség szerint váltsák meg előre a menetjegyüket.
3: Időjárás jelentés.
4: A mai napon igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. A nappali maximum hőmérsékletek nem érik el a 30 fokot. A gyenge légmozgás rá.

Scott Abigail és az Exchant hozta nekünk a Sugar Daddy című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re. Egy perccel múlt el 4:05, Horváth Szabi vagyok, és miközben az idei nyár hőmérsékleteit ugye próbáljuk megszokni, a klímakutatók számításai egy még merészebb forgatókönyvet vetítenek előre. A következő évben ugyanis olyan mértékű felmelegedés következhet be, amelyre a jelenlegi éghajlati trendek alapján csak jóval későbbre számítottunk. A háttérben pedig egy rendkívül erős El Niño esemény állhat, amely az ember által felgyorsított globális felmelegedéssel együtt újabb hőmérsékleti rekordokat hozhat. Egyes becslések szerint a 2027-es év, tehát a jövő év akár bepillantást is engedhet abba, hogy milyen körülmények válhatnak gyakoribbá a 2040-es években. A történet kulcsszereplője ezúttal nem egyetlen hőhullám vagy egy különösen forró nyári nap, hanem a csendes óceán egy hatalmas területén zajló változás. Az El Niño során az óceán felszíni vize felmelegszik és jelentős mennyiségű hőt juttat a légkörbe. A mostani folyamat azért különösen figyelemre méltó, mert a mért értékek már a kialakulás korai szakaszában is rendkívülinek számítanak. A prognózisok szerint az év végére a tengerfelszín hőmérséklete az átlaghoz képest több fokkal magasabbra kerülhet, ami tovább erősítheti a bolygó felmelegedését. Ha a legszélsőségesebb forgatókönyv valósul meg, akkor 2027-ben jövőre a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti korszakhoz képest mintegy 1,67-1,85 Celsius fokkal lehet magasabb. A történet azonban nem ér véget 2027-tel, az El Niño hatása várhatóan idővel gyengül, így az általa okozott extra melegedés is visszaszorulhat, ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyik évről a másikra visszatérünk majd a korábbi éghajlati viszonyokhoz. A globális felmelegedés hosszabb távú trendje továbbra is velünk marad sajnos, éppen ezért a következő év nem csupán egy újabb forró esztendő lehet, hanem egy figyelmeztető pillanat is, ami megmutathatja, hogy milyen gyorsan kerülhetünk közelebb ahhoz az éghajlathoz, amelyet korábban még csak a távolabbi jövő részeként képzeltünk el. Nem túlságosan kecsegtetők a kilátások. Itt a Rádió Moston, a legjobb zenék szólnak a folytatásban, és mindjárt Eminem hozza Houdinit, de előtte a pop királynője, Madonna énekel, és jön tőle 2006-ból a Jump.

0: volt a Random Trip és a bennünk a fény itt a 91.2 rádió, moston 2 perccel múlt el fél öt. Kedves autósok, újabb hideg zuhany fog érni bennünket holnaptól a töltőállomásokon, ugyanis ismét emelkednek a nagy kereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin és a gázolaj beszerzés jára egyaránt bruttó 8 forinttal nő. Így tehát a 95-ös benzin literjét várhatóan 592 forintért, míg a gázolaj literjét 681 forintért tankolhatjuk, kimondani is szörnyű egyébként. A különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatjuk a 10 akár 20 forintos különbséget is, és ugye az autópályák mellett található töltőállomások árai ezeknél az áraknál 40-50 forinttal is drágábbak lehetnek. Hát nyilván aki ott tankol, az általában tűzoltási szándékkal szokta, idézőjelben tűzoltási szándékkal szokta használni. Feltételezem 99%-ban. Minden esetre itt a rádió moston megyünk tovább a jó zenékkel, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom Szigala és James Arthur közösét, jön a Lasting Lover.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: Légy önmagad!

Taylor Swift énekelt, ez volt tőle a The Fate of Ophelia, itt a 91.2 rádió, mostan fél perccel múlt el 3:45, egy latinos hangvételű dallal búcsúzom, a Marquez és az El Temperamento, majd itt lesz Tiestótól a Lalo, és Mel és Kim slágere is beköszön hozzánk az örökzöldek közül 1981-ből a Respectable, 17 órakor pedig Patricia hozza a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig bekapcsoljuk a zenegépet, ami ontja magából a legnagyobb slágereket napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Holnap hajnali 6 órakor majd Kesztei Tibor kollégám ébreszt titeket, utána pedig 11 órakor érkezem vissza a mikrofon mögé, várlak akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de ahogy mondtam, tehát most se tekerjetek el, további szép napot kívánok nektek, 11 órától egészen mostanáig a Rádió Most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok. A viszonthallásra, sziasztok!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Radio Station, BTSN.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyken árakon?
4: Igen!
3: A kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyken áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Az Autonexusnál tudjuk, ha nem ismer lehetetlent, akkor miért ismerne kompromisszumot? Ford Ranger. Erő, terepképesség és robosztus karakter. Munkában és kalandban is otthon van. Most akár 0% THM-mel. Kedvezményes ajánlatokkal és készletről azonnal elérhető modellekkel várja Önt az Autonexus. Keresse a Ford Ranger-t az Autonexusnál. Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt. A Ford Ranger készen áll. És Ön készen áll?
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Forgalomkorlátozásra kell számítani a balatoni kompokon. Magyar bajnokot igazolt a KVK. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 5 órakor. 16 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somos-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt, Csurgon pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. Ideiglenes forgalmi korlátozást vezettek be a Szántór és Tihany között közlekedő kompon az alacsony vízállás miatt. A korlátozás értelmében a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek egyelőre nem vehetik igénybe a révátkelőt. A Bahart az érintett járművek vezetőit arra kéri, hogy útvonaluk megtervezésekor számoljanak a változással és választanak másik átkelési lehetőséget. Magyar bajnok játékossal erősít a kaposvári vízilabda csapat. A 23 éves Nyíri Balázs a következő szezont már a KVK színeiben kezdi. A Szentendréről származó játékos többek között a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban is szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét a Ferencvárossal érte el, amellyel felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. Interaktív térképen tette közzé a miniszterelnökség az elmúlt 5 év civil támogatásait. 2022 és 2026 között mintegy 400 milliárd forint jutott civil szervezetekhez állami forrásokból. A térképen meg lehet nézni, hogy egy-egy szervezet mikor, milyen programból és mekkora támogatást kapott. A kormány szerint a cél a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele. Idén már 23 csecsemő halt meg veleszületett szifiliszben Magyarországon, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Összesen 100 fertőzést regisztráltak, és 19 baba még a méhen belül belehalt a betegségbe. A szifilisz várandóság alatt megfelelő antibiotikumos kezeléssel megelőzhető, ezért különösen fontos a kismamák szűrése. A kormány döntése értelmében a jövőben már a terhesség első és második trimeszterében is kötelező lesz a vizsgálat. Idén is összegyűjtötte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Sziget Fesztiválon hagyott, még használható sátrakat és felszereléseket. Ezúttal összesen 1400 darabot vittek el, köztük 190 sátrat, 200 matracot és 80 hálózsákot. A felajánlásokat a rászorulók kapják meg országszerte. A kezdeményezés 2018 óta működik, és a fesztiválozók egyre több felszerelést adnak le önként.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy
1: olyan jó dolog. Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye, nem csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Családi házban élők, figyelem! Augusztusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házok ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: augusztus 24 hétfő, Északnyugati városrész Családi Házas utcái és Kisgát városrész, augusztus 25 kedd, Donner, Rómahegy, augusztus 26 szerda, Cser, Kecelhegy, augusztus 27 csütörtök, Belváros, Tüskevár, augusztus 28 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat.

0: Reklám.
1: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 18-a, kedd este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újabb szakasszal bővül a kaposvári kerékpárút hálózat. Újabb fontos lépés történik Kaposvár kerékpáros közlekedésének fejlesztésében. Új kerékpárút épül a kaposvári villamossági gyár és a Toponár belterületi határa között, az egyetem érintésével. A mintegy 350 millió forintos beruházás Európai Uniós támogatásból valósul meg. A tervezett út a KVG-től indulva az út keleti oldalán, a zöld sávban, majd a 61-es főút felüljárója alatt is áthalad. Az útvonal érinti az Egészségtudományi Centrum és az egyetem bejáratát, végül pedig Toponár határánál csatlakozik a meglévő úthálózathoz. A biztonság érdekében a kereszteződéseknél zebrákat alakítanak ki, fényvisszaverő prizmákat és közlekedési táblákat helyeznek el, egy veszélyesebb szakaszon pedig védőkorlát is épül. A fejlesztés nem csak a munkába és az egyetemre kerékpárral közlekedők számára jelenthet könnyebbséget, hanem a Kaposvárra érkező turisták számára is bővíti a kerékpáros útvonalak lehetőségét. A kivitelezés pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. A berzencei várfeltárás leleteit dolgozzák fel nyáron a múzeumban. A tavasszal feltárt berzencei vár leletanyaga most újabb fontos szakaszhoz érkezett. A Ripőrónai Múzeum szakemberei megkezdték Kaposváron a régészeti anyag feldolgozását. A feltárás során nagy mennyiségű lelet került elő, amelyeket a régészeti raktárban először megmostak és gondosan becsomagoltak. Ezt követően most megkezdődött az összetartozó kerámia darabok kiválogatása és összeillesztése, valamint a sérült tárgyak ragasztásával a restaurálási munka is elindult. A múzeum közösségi oldalán azt írta, a leletanyag leltározása is jó ütemben halad, így a szakemberek fokozatosan egyre pontosabb képet kaphatnak arról, milyen tárgyakat rejtett a berzencei vár, és mit mesélhetnek ezek a leletek a múltjáról. Különleges túrázók kerülik meg a Balatont. 15. alkalommal rendezik meg a Mozdulj Közhasznú Egyesület Balatonkör tandem túráját, amelyen látó és látássérült kerékpárosok párban egymást segítve teljesítik a Balaton körüli útvonalat. A jubileumi túra célja, hogy a sport és az aktív kikapcsolódás mellett az elfogadásra, az esélyegyenlőségre és az egymás iránti bizalom fontosságára is felhívja a figyelmet. Az idei program résztvevői hétfőn Balatonszemesre is ellátogattak. A közel 70 kerékpárost a művelődési háznál fogadták, ahol kulturális programmal és vendéglátással készültek számukra. A találkozó részeként közös faültetést is tartottak, az érdeklődők pedig kipróbálhatták a tandem biciklizést, sőt azt is megtapasztalhatták, milyen bekötött szemmel társuk iránymutatására hagyatkozva kerékpározni. A Balatonszemesi megálló így nem csak egy állomás, hanem egy közös élmény és az összetartozás példája is volt. Műszaki mentések és szabadtéri tüzek adtak munkát a hétvégén a tűzoltóknak. Több tűzeset adott munkát a tűzoltóknak a hétvégén a megyében. Kaposváron a Cseresznye utcában nagy területen kapott lángra a száraz aljnövényzet, a tűz pedig két hétvégi házat is veszélyeztetett, amelyekben végül kár is keletkezett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 9 vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Vasárnap a Bercsényi Miklós utcában ennél is nagyobb területen, mint egy 5 hektáron égett.

0: Elégépületben hétfő délelőtt Bodrogon. A garázsként is funkcionáló ingatlanból a bent parkoló gépkocsit időben ki tudták menteni, ám az épület tetőszerkezete a tűz következtében beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz nem terjedt át a lakóházra. Oltás közben a tűzoltók három gázpalack maradványait találták a törmelék között, amelyek már a kiérkezésük előtt felrobbantak, illetve a pince átvizsgálása során egy további gázpalackra bukkantak, amelyet nem ért hőhatás. A ház lakóját a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Keveset volt otthon a férj, ezért a felesége megverte. A Somogy vármegyei ügyészség vádirata szerint a feleség gyermekük megszületése óta többször szóvá tette, hogy a férfi szerinte kevés időt tölt gyermekükkel, és a gondozásából sem megfelelően veszi ki a részét. A terhelt azonban nem csak szóbeli veszekedéseket kezdeményezett, hanem hónapokon át erőszakosan is fellépett férjével szemben. Az asszony a sértett nyakát két alkalommal is megszorította, de többször előfordult, hogy tenyérrel, illetve ököllel arcon ütötte vagy lábon rúgta. Az ügyészség a vádlottal szemben most felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Fokozottan ellenőrzik a pihenni vágyók biztonságát a rendőrök. A somogyi rendőrök idén is fokozott figyelmet fordítanak a Balatonpart frekventált üdülőüvezeteinek biztonságára. Ezért a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság augusztus közepén ellenőrzéseket tartott a Siófoki, a Fonyódi és a Marcari járások partmenti településein. Az akció során kiemelt figyelmet fordítottak az elektromos rollerek ellenőrzésére. Siófokon például a 17 ellenőrzött rolleres közül 5 személlyel szemben kellett ittas vezetés miatt intézkedni. A másnap hajnalig tartó átfogó művelet során a közel 100 rendőr összesen 267 járművet és több mint 850 embert ellenőrzött, akik közül 12 személyt állítottak elő különböző bűncselekmények gyanúja miatt. Ismét új igazolásokat jelentett be a Kaposvári Vízilabda Klub. Újabb két fiatal magyar játékossal erősödött a kaposvári VK kerete. A következő szezonban Nyíri Balázs és Molnár Gergely is kaposvári színekben folytatja pályafutását. A 23 éves Nyíri Balázs Szentendréről származik, és korábban többek között a KSI, a Ferencváros, a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban játszott. A Ferencvárossal felnőtt magyar bajnoki címet is szerzett. A 25 esztendős Molnár Gergely Budafokon kezdett vízilabdázni, majd a Honvéd, a Miskolc és az Eger együtteseiben is megfordult. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2022-ben érte el, amikor a Honvéddal megnyerte a Komjádi kupát. Mindkét játékos bizakodva várja a kaposvári szezont, a csapat célja pedig a minél több győzelem mellett a felsőházba kerülés.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

egy rájuk magasol és él az ár. Mert a sok okos, aki a saját oka helyett, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van parában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megkezdték a berzencei vár leletanyagának feldolgozását a Ripőrónai Múzeum szakemberei. Közösségi oldalukon azt írták, a régészeti raktárban a leleteket először megmosták és becsomagolták, majd megkezdődött a kerámia darabok szétválogatása, összeillesztése és restaurálása. Ezzel párhuzamosan a leltározás is jó ütemben halad, így hamarosan még többet tudhatunk meg a berzencei vár múltjáról. Nem mindennapi családi konfliktus zajlott egy somogyi házaspárnál hónapok óta. A vádirat szerint a nő azért neheztelt férjére, mert úgy érezte, hogy munkahelyváltása ellenére túl kevés időt tölt közös gyermekükkel, és a gondozásból sem veszi ki megfelelően a részét. A viták később tetlegességig fajultak. Az asszony több alkalommal tenyérrel és ököllel arcon ütötte, illetve lábon rúgta férjét, két esetben pedig a nyakát is megszorította. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott vele szemben. Ideiglenes forgalmi korlátozást vezettek be a Szántór és Tihany között közlekedő kompon az alacsony vízállás miatt. A korlátozás értelmében a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművek egyelőre nem vehetik igénybe a révátkelőt. A Bahart az érintett járművek vezetőit arra kéri, hogy útvonaluk megtervezésekor számoljanak a változással és választanak másik átkelési lehetőséget. Interaktív térképen tette közzé a miniszterelnökség az elmúlt 5 év civil támogatásait. 2022 és 2026 között mintegy 400 milliárd forint jutott civil szervezetekhez állami forrásokból. A térképen meg lehet nézni, hogy egy-egy szervezet mikor, milyen programból és mekkora támogatást kapott. A kormány szerint a cél a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele. Jótékonysági piknikmozival támogatja a rászoruló gyerekek iskolakezdését az Ökumenikus Segélyszervezet. Az ingyenes programot augusztus 27-én 5 órától rendezik meg a budapesti Millenárison. A résztvevőket interaktív játékok, nyereményjáték, dedikálás és közönség találkozó is várja, majd levetítik a Futni mentem című magyar filmet. A rendezvény az iskolakezdés együtt adománygyűjtéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek egész tanévben fejlesztő és felzárkóztató segítséget kaphassanak. Idén is összegyűjtötte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Sziget Fesztiválon hagyott, még használható sátrakat és felszereléseket. Ezúttal összesen 1400 darabot vittek el, köztük 190 sátrat, 200 matracot és 80 hálózsákot. A felajánlásokat a rászorulók kapják meg országszerte. A kezdeményezés 2018 óta működik, és a fesztiválozók egyre több felszerelést adnak le önként.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most. Hold up.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. augusztus 18-a, kedd, 20 óra van, üdvözlöm hallgatóinkat. Ez a Mutató közszolgálati interjú műsor, én Keszthely Tibor vagyok. A mai összeállításunkban 5 interjúval szolgálunk, témáink az alábbiak. Bemutatjuk a Tündérzug kiserdő újdonságait, következő programjait. Beszélünk a bemelegítésről és a regenerációról egy szakemberrel, masszőrrel. Jelentkezik ismételten helytörténeti rovatunk, kalandozunk tehát Kaposvár utcáin, terein, illetve múltjában, és tovább beszélgetünk arról is, hogy miképpen kell jó cégvezetőnek lenni, akár egy kaposvári, somogyi vállalkozás esetében. Tartsanak velünk, kezdünk! Nem is olyan rég már beszélgettünk a Tündérzug kiserdőről, annak születéséről és arról a különleges szemléletről, amely szerint a természet nem csupán a gyerekek játszótere, hanem maga is a nevelés része. Azóta pedig újabb programokkal bővült a bárdudvarnoki kiserdő kínálata, nyár végére pedig egy olyan délutánra várják a családokat, ahol egy kicsit kiszakadhatnak a hétköznapok rohanásából, és újra egymásra hangolódhatnak. Kis Zsófiával, a Tündérzug kiserdő megálmodójával beszélget ismét Györfi Betta.
2: Legutóbb, talán egy hónappal ezelőtt a Tündérzug születéséről, az erdei nevelésről és arról is beszélgettünk, hogy mit tapasztalsz a gyerekeken a természetben. Azóta eltelt időben viszont aztán felgyorsultak, úgy tudom, az események. Mi történt a kiserdőben és mi várható szeptembertől?
3: Igen, hát akkor még csak álmodoztam dolgokról, amit igazából hát egy családi tragédia vagy esemény, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kapcsán változtak bennem nagyon sokat dolgok. Igazából semmi különös, csak az, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy meddig várunk azzal, hogy megvalósítjuk az álmainkat, hogy az élet az bármikor véget érhet, az életem bármikor véget érhet, és hogy akkor megcsinálom-e azt, amit szeretnék, vagy elérdegéltem abban a kis finom langyosban, ami úgy végül is jó, de azért valami hiányérzetem mégiscsak van. És hát aztán vettem egy nagy levegőt, és kértem egy év szabadságot a munkahelyemen, és hát kaptam is, de hogy azt gondoltam, hogy ez az év az arra menjen, hogy megpróbálom én ezeket megvalósítani, ezeket a további lépéseket, álmokat. Úgyhogy ennek kapcsán most egy ilyen rendszeres pénteki erdei óvi, ami alakul. Az azt jelenti, hogy péntekenként ide hozzám jönnek a gyerekek is, nem a megszokott óvodájukba. És itt vagyunk kint egész nap, és ugyanúgy zajlik minden, mint egy óvodai napon, csak minden kint történik, és ugyanúgy van mese, ugyanúgy van foglalkozás, de nyilván a természet adja az alapot. Ehhez nagy örömömre a csapat majdnem betelt már, mert a létszám, ahhoz közeledünk, amit így meghatároztam, hogy a maximum lesz. És én nagyon-nagyon örülök, hogy megtalálnak azok a családok, akik ugyanezt a szemléletet gondolják a gyerkőcüknek átadni. És hát felmerült az igény arra is, hogy a kis kettő és fél évesek, akik még éppen nem óvodások, de már azért jó lenne anyának is egy kis szabadság, pár óra gyerekmentes idő, és már el is lennének egy kis közösségben. Bölcsibe se járnak óviba se, de akkor ilyen helyen töltsék a heti egy délelőttiket, úgyhogy lesz egy szerda délelőtti kismanók csoport is, úgyhogy a péntek egész napos óvi mellett egy ilyen szerda délelőtti 2-4 éves korig csapat alakul. Ez a kettő, ami a legnagyobb dolog, azt gondolom. És hát vannak még így terveim meg álmaim, az pedig egy bábelőadásnak a létrehozása, ami így a jurtában készül, és valószínűleg itt lesz most az a tervem, hogy a bemutató is, és aztán majd nyilván lehet ígni ezt az előadást mindenfelé, ezt a mesét, rendezvényekre vagy óvikba, és még két szakkört szeretnék elindítani szeptembertől, mert hogy ezt is a csodálatos szülők kezdeményezésére, akik tőlem az óviból elballagtak, és már iskolások, szeretik ezt, amit én csinálok, és jaj, de jó lenne, ha iskola után jöhetnének még a Zsófi nénihez, és akkor őnekik lesz egy szilvás gombóc klub, a nyári konyhánkban, a kemencében főzőcskézős, és mindent a gyerekek aprítanak, sütnek, főznek, ami az ételhez szükséges. Ez a délutáni, iskola utáni alkalom lesz, és egy fanyűzők szakkör, szintén szerdán délután, tehát egyik héten ez, másik héten az lesz, az pedig egy ilyen fiúsabb változat, amikor fúrunk, faragunk és barkácsolunk fából a gyerekekkel. Ezek a legfontosabb tervek, vagy megvalósuló tervek, illetve egy kicsit már más jellegű, amit augusztus végén egy ilyen bemutató jelleggel fogok megtartani, egy ilyen ingyenes részvételi lehetőséggel így az első alkalommal. Hát én úgy hívom, hogy családi összehangoló foglalkozás, az pedig direkt így a családoknak, nem mondok korosztályt, mert hogy a babáknak mindig van, nem tudom, ilyen kerekítő, ringató, ölbéli játékos foglalkoztató, de hogy valahogy utána így vége lesz ennek. Elmegy az óvodába a gyerkőc, és ott nincsenek úgy hagyománya, vagy nincs lehetőség erre, és hogy jöhetnek nyilván a picikék is, de hogy a lényeg az a szülő-gyerek kapcsolat erősítése lesz, és lesznek közös éneklések, közös játékok, drámajátékok, közösségfejlesztő játékok, és ezeknek is nagy része kinti lesz, egy része pedig hát itt van a jurta, amibe be lehet menni. Úgyhogy ide vagy szülő-gyerekpárosokat, illetve hát teljes családokat, apa, anya és egy vagy több gyerkőt is jöhet majd erre az összehangolóra.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést Kis Zsófiával a Tündérzú kiserdő újdonságairól, illetve szemléletmódosító javaslatairól. Aki kérdez, Györfi Betta.
2: Ha egymás mellé tesszük ezeket, amiket felsoroltál, szülőgyermekfoglalkozás, Szilvás Gombóc Klub, Erdei Jóvi, Fanyűvök, látszólag különböző programok, de azért van egy közös gondolat, gondolom, mind a négy mögött.
3: Igen, igazából az, hogy én azt tapasztaltam a saját gyerekeimmel, hogy valahogy nekünk ez volt a természetes, nem is nagyon voltak olyanok a gyerekeim, akik úgy egyedül, nem tudom én, a szobában, vagy bárhol is eljátszottak volna úgy magukban, vagy akár talán amikor már tesók lettek, akkor egy kicsit jobban, de nem azok voltak igazán, akik így van, hogy mesélik, hogy berakják a gyereket a szobába, és akkor elmolyol magába, és jaj, de szeret egyedül játszani, de hogy nekünk valahogy nem ilyen gyerekeink voltak, hogy nem ilyen gyerekeink vannak, és hogy az volt a természetes, hogy ő is kap egy darab sajtot és reszeli, ő is kap egy darab tésztát és nyújtja, és akkor a kis pizza elkészül a nagy pizza mellett, vagy ő is kap egy darab törlőrongyot és törölgeti az asztalt, vagy mosogat, mert hogy ezek annyira természetesen jönnek a gyerekekből. Igazából az is, hogy fával barkácsolunk, az is, hogy főzőcskézünk, az is, hogy a természetben vagyunk, és megismerjük akár azt, hogy gyógynövények, vagy termések. Most ma például a táboros óvisaimmal bejártuk itt a Petörke völgyet, és nem tudnám felsorolni, hogy a kökényen, a bodzán kívül megbeszéltük, hogy a kökény, az most még nem szedjük le, majd ha megcsípi a dér, a másik növény, igen, az még nem jött ki a burkából a dió. Tehát, hogy ez annyira természetesen jön belőlük, hogy ezekre nyitottak és kíváncsiak, hogy én azt gondolom, hogy csak válaszolnunk kell a kérdéseikre, és csak meg kell mutatnunk nekik, hogy nézd csak oda föl, ott az a szitakötő, és hogy akkor ő is észre fogja venni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szoktam Vekerdit idézni, hogy nem nevelés van, hanem együttélés van a gyerekekkel. Tehát, hogy igenis részt tud venni benne, és most is volt olyan a táborosaim között, aki fogadta első nap délután, a nagypapa jött érte, és kezében volt a gyerkőcnek a ágvágó metszőolló. És hogy nézd papi, vágtam, nem tudom, én aprítottam, és ki is hegyeztem vele a fát, amit, és meg is rajzoltam, és akkor papi mondta, hogy jaj, hát tedd le azt a metszőollót, és hogy mondta, hogy de hát itt a Zsófi néni megengedte, és akkor mondtam, hogy itt vagyok, figyelek rájuk, nem olyat kap, amivel az ujját vágja le, hogyha mégis arrébb csúszik, vagy, tehát, hogy tud vele dolgozni, tud vele bánni, és hogy benne van ez az érdeklődés, benne van ez a kíváncsiság alapból, és akkor meg támogassuk, és adjunk az önbizalmának, az önállóságának egy óriási lökést ezzel. Úgyhogy igazából talán ez van mögötte, illetve ami még nagyon fontos, és azt láttam így az óvónői munkám során, vagy látom folyamatosan a gyerekekkel dolgozva, hogy minden mondatuk, minden tevékenységük, minden mozzanatuk arról szól, hogy figyelj rám, figyelj rám, figyelj rám, figyelj rám. Hogy megyünk, rohanunk, érjünk oda, érjünk ide. Digitális világ, kevesebb figyelem jut mindenre, minden ilyen tettük, mozdulatuk és szavuk arról szól, hogy hagyd meséljem el, hogy képzeld, ez volt, vagy hogyha rosszalkodik, nevezzük rosszalkodásnak, vagy olyat csinál, ami ilyen határfeszeget, és az is arról szól, hogy nézd már ide, hát itt vagyok, vegyél már észre. Mindegyiket kis csoportos foglalkozásban vagyok csak hajlandó csinálni, amiket tartok,

0: mert hogy azt látom, hogy így jut idő arra, ami az ő kis személyiségüknek szükséges. Figyelem, idő, az itt, hogy az egyik ennyi idő alatt fogja kinyújtani azt a kis tésztadarabot, a másik meg még háromszor annyi ideig fog rajta molyolni.
1: A szülő-gyermek élményfoglalkozás augusztus végén lesz, ugye? Még vársz jelentkezőket?
0: Igen, ott még vannak szabad helyek, meg igazából a többire is mindenhova lehet még szerencsére jelentkezni. Az összehangoló az augusztus 26-a a szerda, tehát mivel még az iskola előtti hét ez, arra a szerdai napra tettem, és akkor utána majd mindig péntek esténként lesz, késő délután estébe hajlóan lesz majd, hogy azért az mégiscsak könnyebb a családoknak.
1: A többi pedig szeptembertől indul, ugye? A Szilvás Gombóc Klub is, ahol a főzés kerül előtérbe, aztán a fanyűvők szakkör és az erdei jóvi is.
0: Így van, mindegyik szeptembertől. Az erdei jóvi péntekenként az hetente lesz, tehát akkor gyakorlatilag péntekenként ide jönnek azok a gyerekek az óviuk helyett. Szerdánként a kismanók is jönnek, és akkor havonta egyszer lesz az erdei garabonciások nevezetű, az pedig egy ilyen szombat délelőtti alkalom lesz, minden hónapban egyszer, és akkor az egy ilyen tematikus évszakhoz kapcsolódó, vagy népszokáshoz, ami az aktualitás, ahhoz kapcsolódó foglalkozás, és nagy része Petörke völgyet bejárós, tehát nem csak itt helyben, hanem hogy tényleg akkor, mint ahogy ma mondtam, hogy a táborosokkal bejártuk itt, most éppen a mai program erről szólt, növényzenésztünk a nagy tölgyfánál, az öreg tölgyfánál, ugye van ez a kis növényzene készülékem, amivel meghallhatjuk a növényeknek a mondani valóját, vagy ahogy így a gyerekek szokták, hogy most mit mesél nekünk, ezt szoktuk mondani. Ez az erdei garabonciások, ez meg havonta lesz egyszer majd.
1: Ez egy nagyon sok kis lépés, ugyanakkor nagy lépés mégis. Arra felé tart mindez, amit megálmodtál, hogy egy állandó erdei óvi működjön minden nap?
0: Hát ez még mindig ugye az épület kérdése, tehát hogy ahhoz, hogy egy hivatalos óvodát alapítson az ember úgy, hogy a normatívát is megkapja, tehát ne a szülőknek legyen a nagyobb terhe, hanem tényleg hivatalosan ez egy óvodává válhasson, az épület elkezdődik gyakorlatilag, hogy egy épület van, ami megfelel, hát gyakorlatilag ugyanazoknak a követelményeknek, ami egy állami óvodának a tárgyi feltételei, és ezt még így nem látom, hogy hogyan tudna megvalósulni, úgyhogy igazából én most ezzel jól vagyok. Azzal, amennyit fogadom majd a gyerekeket, amennyi programot csinálok, és hogy emellett pedig igazából a kifelé mozdulós tevékenységem, az meg a báb előadás lenne, vagy hát nyilván több is, de hogy első körben az első, amit így most már elkezdtem próbálni magamban, szóval, hogy azzal pedig tudnék menni rendezvényekre óvikba. Ez a tündérzug, kis erdőnek a tündérzug meseműhelye néven futó kis program. Ez a Szókmók meséje nevezetű bábszínház lesz majd.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
3: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Kutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Sportolásnál rendkívül fontos a regeneráció. Mozgás előtt és után a nyújtás sosem szabad elhanyagolni, és időnként egy masszőr is igen sokat tud segíteni abban, hogy az izmaink még jobb állapotban legyenek, sőt, ezzel a nem kívánt sérülések is elkerülhetők. Laki Péter masszőrrel Cserhalmi Krisztián készített interjút.
2: Sportoláskor mindig nagyon fontos a regeneráció is a mozgás után. Egyrészt a szakemberek azt ajánlják, hogy ne hanyaguljuk el a nyújtást, ezt ugye sokan nem szeretik még az edzés után még erre is időt fordítani, de mennyire érdemes időt fordítani arra, hogy akár mondjuk masszőrhöz eljárjunk, mennyire segíthet ez abban, hogy jobban kipihenjük az edzések fáradalmait?
3: Én mindenképpen azt ajánlom, hogy járjanak, aki sportol, attól függ, hogy amatőr sportoló, profi sportoló járjon el masszázsra, járjon el gyuratni. Idejétől függően én azt mondom, aki profi sportoló, de akár még az amatőr sportolóra is azt mondom, hogy érdemes heti legalább egyet igénybe venni. Itt vannak különféle masszázs formák, én azt ajánlanám, hogy a sportoló vagy egy sportmasszőrhöz, vagy egy gyógymasszőrhöz megy, aki egy kicsit nagyobb
2: Jobban meg tudja dolgozni az izmokat,
3: mint hogyha egy wellness szállodába mennél el masszíroztatni.
2: És miben nyilvánul meg az, amit az ember ilyenkor érez, hogy elmegy masszőrhöz? Mondjuk volt esetleg olyan tapasztalatod, hogy volt, aki nem járt el hosszú ideig masszőrhöz, aztán a sportolás mellett, ahogy egyre többet mozgott, úgy döntött, vagy ajánlásra elkezdett masszőrhöz járni. Mi az, amit elmeséltek például ilyenkor pozitív tapasztalatokat?
3: Van több amatőr sportolóm is, futók, bringások főleg. Ők azt szokták mondani, hogy utána sokkal könnyebb. Tehát eljön egy edzés után, vagy egy heti edzés munka után, és azt mondja, hogy figyelj, gyúrd már át a lábamat, én megteszem nyilván, és azt mondja utána, hogy minthogyha a levegőbe járna. Vannak olyan futóim, akik videókat szoktak csinálni magukról. Láttam az elmúlt hetekben egy olyan videót, ahol a srác felvette az előtte, masszázs előtti állapotot, és egy két havi masszázs utáni állapotot, elképesztő különbségek voltak.
2: Ez jelentheti azt, hogy szó szerint tényleg teljesítményt tud úgymond fokozni, tehát jobban bírja akár mondjuk nem tudom, tüdővel nem fárad úgy, vagy akár még mondjuk a kilométer időkön is tudott faragni a futó.
3: Szerintem mindenképpen igen. Kilométer időkön is, teljesítményben is, és minden egyéb máson is. Az agyában is máshogy gondolkodott róla szerintem, szóval abszolút pozitív dolog.
2: És mi az, amit úgymond a masszázs nyújt? Most itt említettel azt, hogy akár másképp áll az ember hozzá a dolgokhoz, hiszen tényleg így kipihentebb akár egy jó masszázs után. Mi az, amit szó szerint, ahogy az ember szervezetére hat egy-egy masszázs?
3: De elsősorban növeli a teljesítő képességet, növeli a vérkeringést, a nyirokkeringést fokozza, az izmokban a véráramlást gyorsítja, rengeteg hasznos hatása van egy masszázsnak. De ha csak annyit érünk el vele, hogy kipihentebb lesz az illető, akkor már megérte a munka.
2: És mi van abban az esetben, hogyha már úgymond későn megy az ember masszőrhöz, mert már mondjuk valamilyen baj történt, sérülések esetén is ajánlott a masszázs? Vannak olyan dolgok, amik olyan sérülések, aminél igénybe lehet venni, vagy a sérüléseket nem ilyen módon kell úgymond gyógyítani?
3: Én úgy gondolom, hogy vannak olyan sérülések, és ajánlott is szakemberhez elmenni. Nem minden sérülése, de azért egy húzódáson különféle krémek és olajok vannak erre például, amik tudják segíteni ezt a gyógyulást a masszőr kezén kívül is.
2: Na jó, hogy említetted a krémeket, hiszen sokan szoktak szerintem használni ugye ebben melegítő krémeket akár sportolás előtt. Ezekben mennyire kell úgymond a szakember segítségét kérni, vagy van a jól bevált kék színű sportkrém, és az jó mindenre? Vagy azért jó, hogyha megkérdezünk egy szakembert, aki elmondja, hogy igen, nem rossz az a krém, de én tudok neked egy olyat mondani, amitől aztán tényleg nem lesz semmi bajod, és tényleg nagyon jól bemelegít.
3: Ez így van, hogy te mondod, nem szabad mindenfélét megvenni. Én azt mondom, hogy kérjék ki az emberek más segítségét is, akár egy patikus is tud ebbe segíteni. Nem a legegyszerűbb megvenni a kék krémet, hanem ennél vannak sokkal jobb megoldások is erre. attól függ, hogy bemelegítéshez használod, vagy regenerációhoz, van mindenféle krém erre.
2: Mostanában az utóbbi, hát nem is tudom, 5-10 évben, de lehet, hogy sokat mondok, a 10 évvel egyre népszerűbb lett úgymond a hengerezés is, edzés előtt, után, akár bemelegítésként. Ezt gondolom azért nem váltja ki a masszást, de gondolom ő nagyon hasznos tud lenni ugyanúgy.
3: Igen, igen, most már egyre, ahogy mondtad is, szerintem az elmúlt 5 évben már elég népszerűek ezek a hengerek, több fajtája is van ennek a hengernek. Mindenképpen hasznos, hogyha edzés előtt is, edzés után is esetleg bemelegíteni és a regenerációhoz is használni egy ilyen hengert. Ez sem szabad szerintem össze-vissza Hübele Balázs módjára alkalmazni. Ezekre is vannak szakemberek, akik tudnak segíteni ebben.
2: És azt említetted, hogy bemelegítés előtt, után, gyakorlatilag akkor tényleg minden alkalommal érdemes használni?
3: Inkább azt mondanám, hogy többször, mint egy, de nem muszáj minden alkalommal.
2: Minden alkalommal.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. 91.2. Rádió. Most.

0: Kutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti rovatunk következik, amelyben Kaposvár nagymúltú, érdekes történetet őrző épületeit járjuk végig, amelyben Mayerné Bocska Ágnes idegenvezető segít. Hétről hétre elkalauzoljuk hallgatóinkat Kaposvár utcáin és terein, illetve a város múltjában. A műsor házigazdája Rót Balázsi Hunor.
2: Kaposvárnak rengeteg csodálatos, egyedülálló épülete van, rengeteg története van, és az ember joggal érezheti azt, hogy sok esetben a turisták többet tudnak meg erről a városról, mint az itt élők. Az itt lakók nem tudjuk feltétlenül azoknak az épületeknek a múltját, ami mellett elsétálunk nap, mint nap, nem tudjuk, hogy mi miért van úgy, ahogy van. Éppen ez a célja ennek a sorozatnak, amit Mayerné Bocska Ágnessel elkezdtünk, és azt egyeztettük így az interjú előtt, hogy talán jó lenne a város centrumából, központjából elindulni. Kezdjük a Kossuth téren, az első épületünk pedig a Városháza.
3: Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és beszélhetek gyönyörű városomról, méghozzá úgy, mintha egy turistának adnám ezt elő. Valóban a turisták borzasztóan szeretik ezt a várost, aminek engem is nagyon jó érzéssel tölt el, amikor ott vagyok közöttük. Tehát borzasztó jó érzés azt látni, hogy egy idegen idejön, és milyen dolgokra csodálkozik rá. Hát többek között ilyen, ami főterünk, a Kossuth tér, amit retteltesen szeretnek. De azért kezdjük ott, hogy hadd kérdezzelek meg téged, mit tudsz a Kossuth térről. Most ugye beszéltünk erről a három épületről. Mióta Kossuth tér a Kossuth tér? Mit gondolsz?
2: Hát engem eleve megfogtál, és ez egyébként nekem is szégyen szerintem. Még úgy is, hogy nem vagyok tőzsgyökeres kaposvár, és 2014 óta élek a városban, de azt gondolom, hogy engem egy picit ebből adódóan jobban is érdekel, és jobban is tudom értékelni azt. Sokszor tapasztalja az ember utazásai során, hogy megérkezik egy településre, nekem is volt korábban ilyen utazó műsorom, és megkérdeztem az első atyafitól, aki szembe jött az utcán, hogy milyen különlegességek vannak a faluban, és megrántja a vállát, és azt mondja, nincsen itt semmi. Aztán, mikor elkezdett feltérképezni, kiderül, hogy mondjuk az ország utolsó működő vízimalma is abban a településen, azon a településen található, hogy milyen különleges épületek, történetek, sztorik vannak ott. Éppen ezért most nem ki akartam kerülni a válaszadást a kérdésed elő, de szegényes az ismeretem, úgyhogy kíváncsian várom az érdekességeket.
3: Jó, akkor kezdjük először a Kossuth térnek a bemutatásával, jó? Tehát nagyon röviden, hát nyilván az volt a Kossuth tér, ami ott a Kossuth Lajos szobra oda került. A terek története is megérne egy misét, az is rendkívül érdekes, hogy például hányszor költöztek a terek elnevezésileg, de a Kossuth tér az valójában a Széchenyi tér volt egészen a századforduló utáni időszakig, és amikor ugye Kossuth Lajosról annyit kell tudni, hogy a mi városunk 1869-ben, tehát a kiegyezés utáni években országgyűlési képviselővé választotta, és 1889-ben pedig a díszpolgárunk lett, és hát az érdeklődés és a figyelem középpontjába került emiatt is, nem csak a politikai tevékenysége kapcsán.
2: És az sem véletlen, hogy akkor ebből adódóan, hogy a Városháza dísztermében ott megtalálható egy csodálatos...
3: Természetesen erre is ki fogunk térni, így van, erre is rögtön ki fogunk térni, de ennek kapcsán, illetve ennek okán úgy döntött a városvezetés 1902-ben, hogy egy szobrot kellene felállítani a főtérre, tehát az akkori Széchenyi térre. És hát adakozásból gyűjtötték össze a pénzt, úgyhogy 1909-re össze is jött a pénz, felkérték Kopics Jánost, azt a szobrászművészünket, aki kaposvári származású, és számtalan munkája megtalálható az országban, hogy készítse el ezt a szobrot, elkészült, úgyhogy végül is 1911. szeptember 3-án, ez a dátum, majd mindjárt elmondom, hogy miért fontos, leplezték le a szobrot, akkor került ide jelenlegi helyére, és ettől kezdve nevezték el a Széchenyi teret Kossuth térré. Ez a dátum pedig, ez az 1911. szeptember 3, ez azért érdekes, még a város történet szempontjából, mert egy nappal előtte avatták fel a Csiky Gergely Színházat, amiről majd később beszélgetni fogunk.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Tovább beszélgetünk arról, hogy miként kell jó cégvezetőnek lenni, akár még egy kaposvári, somogyi KKV esetében is. Legutóbb ott hagytuk abba a beszélgetést Berze Márton kommunikációs szakemberrel, hogy akár arra is ráébredhet egyik reggel egy vállalkozó, hogy jó ég, milyen nagyra nőtt a cégem, most mit tegyek? Túl egyébként az anyagi dolgokon, mikor van az a pont, amikor a múltkor említett növekedési fájdalom jelentkezik?
2: Hát ugye hogyan szembesül ezzel a helyzettel? Például úgy, hogy végigmegy a folyosón, és ráköszön négy olyan ember, akiről azt se tudja, hogy kicsoda. De szemmel láthatóan ők tök otthon érzik magukat ebben a cégben. Ez pedig tipikus jel arra, hogy itt egy olyan növekedési ugrás volt, ami magával hozta a létszám olyan szintű bővülését, hogy már nincs közvetlen kapcsolatom a csapatommal. Vagy ugye bejött egy középvezetői réteg, és mostantól nekem már valójában csak a középvezetői réteggel van napi szintű kapcsolatom. Ugye megint ott tartunk, hogy kapcsolat, kommunikáció, közvetlen ráhatás a napi működésre, és ugye hirtelen ezek már áttéteken keresztül kezdenek el működni. És hogy mik ezek, amik igazán fejfájást tudnak szerintem okozni egy ilyen helyzetben, az az, amikor egy vezető megpróbálja a saját korábbi működését folytatni, csak egy picit jobban. Tehát, hogy csak egy picit többet kell odafigyelni, csak egy kicsit jobban ott kell lennem, de az a helyzet, hogy ez már nem ugyanaz a cég. És néhány dolog, ami tuti, hogy bezavarhat. Az egyik, az a szervezetben meglévő ilyen úgynevezett posterioritások. Ugye mindig a prioritásokról beszélünk, de valójában ezek a posterioritások az igazán izgalmasak szerintem.
1: Marci, mit jelent ez? Elmagyarázod?
2: Ez ugye lényegében a múltban fontos volt, de már egyébként nem fontos. Tehát valójában a múlt prioritása, és szerintem rengeteg ilyen dolgot hordozunk a cégben. És nagyon ritkán gondoljuk végig a saját működésünket olyan fejjel, hogy oké, a múltban fontos volt mondjuk ez a jelentés, de ma már ezt a jelentést olvassuk. Még fontos nekünk, hogy minden ember, akiket eddig az adott meeting meghívón következetesen rajta hagytunk, hogy nekik ott kell lenni. Lehet, hogy valaki mást kéne. Lehet, hogy nem is kéne már ez a meeting, mert nincs is ez a termék, de mi mindig összejövünk és beszélgetünk és klubozunk. Tehát szerintem rengeteg ilyen van. Egy kicsit a jogalkotásra emlékeztet, amikor Amerikában vannak ilyen nagyon vicces dolgok, hogy mit tudom én, Virginiában még mindig tilos a, nem tudom, zöld címkés babkonzerv árusítása. És akkor ez mindig bűncselekmény, vagy nem tudom, egy szabásértés, hogyha valaki forgalomba hoz ilyet. Miért? Mert mit tudom én, biztos volt a 19. században valaki, aki zöld címkés babkonzerveket, nem tudom, hamisított, vagy lóhúst rakott bele, és akkor nem tudom, el kell tenni a 100 évnek, mire a jogrendszer észbe kap, hogy hó, basszus, hát igazából ez már egy kicsit azért talán mégsem a jelen állapotait tükrözi az a jogszabály, hogy működünk, és akkor kidobják. És szerintem a szervezetből is ki kell dobálni ezeket a sallangokat, amik már igazából nem kellenek nekünk. És minél hosszabb ideje növekszik egy cég, minél hosszabb ideje létezik egyáltalán egy cég, annál több sallang marad rajta. Úgyhogy például nullázni ilyenkor érdemes, kidobni mindent, kicsit, mint a, hogy is mondjam, az ilyen extrém gyűjtögetőknél szokott ez lenni, hogy mindent kipakolnak egy ilyen nagy vászonra, és nem egyesével nézegetik át a tárgyakat, hogy mi maradjon, hanem alapvetően azt mondják, hogy 3 kupac, ugye szemét, adomány, és mi az, ami visszamegy a házba. És a nullázás erről szól a szervezeti szinten is, hogy dobjuk ki a szemetet, hagyjunk abba bizonyos tevékenységeket, álljunk le bizonyos feladatokkal, amikre már nincs szükség, mert már rég túlnőttünk rajta, már nem itt tartunk már azt a riportot, senki nem olvassa, csak az a személy, aki elkészíti, és a többi. És döntsük, hogy mit viszünk vissza a házba. Tehát mi az, amit gyakorlatként magunkkal viszünk, és akkor amellé már hirtelen beférnek új dolgok.
1: Csak egy kérdés, ha én vezetőként úgy építettem eddig bizalmat, hogy együtt kávéztam reggelente Mancikával, akkor azt igazándiból nem jól tettem, vagy akkor ez nem elég?
2: Sose volt elég. Nem, egyébként még Mancikával se volt elég, de hogy mint vezetői viselkedés vagy felelősségvállalás a munkatársak iránt sem volt elég a rendszeres és eredményes kommunikációhoz az, hogy beszélgetünk egymással lazán. Egyrészt azért, mert ugye ez, ha nincs betervezve, ennek nincsenek keretek adva, akkor ez vagy megtörténik, vagy nem. Na most nekem nem olyan kapcsolatra van szükségem a munkatársakkal, vagy nem olyan információ áramlásra van szükségem a szervezeten belül, hogy vagy megtörténik, vagy nem. Nekem mindig szükségem van arra, hogy a közvetlenül nekem dolgozó emberekkel aktív kapcsolatom legyen, mert ezzel építek bizalmat, és azért nem kell a hatalmamat használnom ahhoz, hogy elérjek valamit vezetőként, hanem egyszerűen a kapcsolat erejéből tudom vezetni a cégemet, és ez egyébként az egyik legfontosabb ismérve egy jó vezetőnek, hogy nem fenyegetéssel, meg pozícióból beszélve írja el, amit el szeretne érni, hanem pusztán kapcsolatból és kommunikációval. Ez se új dolog egyébként. Szóval sose volt elég.
1: Jó, oké, ha nem így, akkor hogyan tartsak fent jó kapcsolatot a vállalkozásom dolgozóival?
2: Például azzal, hogy rendszeresen beütem ezek a közvetlenül nekem dolgozó személyekkel egy heti 30 perces van-on-van megbeszélést. Ez például egy kiváló kezdő lépés, és amikor már hallom az ellenérvet, hogy de hát nekem erre nincs időm, én nagyon elfoglalt ember vagyok, nekem rengeteg kötelezettségem van, akkor igen, elfoglalt ember vagy, de vedd észre, hogy vezetőként, és akkor itt kanyarodnék vissza a beszélgetés elején elmondottakhoz, hogy vezetőként a te teljesítményedet és eredménylistádat a neked dolgozó emberek teljesítménye és eredménylistája határozza meg. Tehát vezetőként neked az embereid a dolgod. És amikor te azt mondod, hogy neked nincs időd velük kommunikálni, velük kapcsolatot és bizalmat építeni, akkor azzal azt is mondod, hogy nincs idődöt fejleszteni, nincs időd visszajelzést adni a munkájára, nincs időd delegálni, ugye nem is delegálsz, ezért roskadsz a teendők súlya alatt, hiszen nem tudod, hogy ezt a feladatot képes-e az illető elvégezni, vagy hát ilyen lutrin vagy igen vagy na. És hát maga alá temet szépen lassan a munka. Na most a növekedési fájdalom ma a küzdő szervezeteknél ez drámai. És már csak azért is drámai, mert ugye most itt beszéltünk erről, hogy felveszünk embereket, akiket már nem is ismerünk, nem is mi vesszük fel a saját cégünkhöz azokat az embereket, ugye ez a legviccesebb már. És ez drámai a megnövekvő komplexitást hoz egy szervezetben. Többek között a kapcsolatok számában is. Most gondolj bele, minden új munkatárs az exponenciálisan növelni fogja a szervezeten belüli kapcsolódások számát. Tehát ha van egy kétfős csapatod, és felveszed a harmadik kollégát, az valójában ugye mi egy 50%-os bővülés, de a kapcsolatok száma háromszorosára nő. Hiszen mindenkinek lesz kapcsolata az új kollégával. Na most az 50 fős szervezetben, amikor bejön az 51. ember, akkor vajon fel vagyunk arra készülve, hogy ez ugyancsak egy új személy, de 50 új kapcsolat? 50 új lehetséges konfliktus és nehézség? Tehát amikor azt mondjuk, hogy nincs időnk az embereinkre, akkor valójában azt mondjuk, hogy nincs időnk arra, hogy például az embereink közötti kapcsolattal foglalkozzunk, és akkor ilyenkor szoktak hát ilyen nagyon érdekes jelenetek lezajlani, meg frakciózás, meg tiszta ilyen középiskolai, nem tudom, menza konfliktusok, hogy ez nem áll szóba ezzel, ez meg van sértődve erre, ez annak a területe, ő vele nem dolgozik, és te az egészről semmit nem tudsz, hiszen neked közvetlenül velük nincs kapcsolatod. Mert hogy vezetőként ott kezdődik az igazi móka, hogy nem pusztán te a közvetlen beosztottjaiddal tartod például ezeket a 30 perces, heti 30 perces megbeszéléseket, hanem ők is tartják a nekik közvetlenül dolgozó emberekkel. Felmerült egy tréningen, hogy korábban a nagy ilyen bürokratikus szervezetekben az internet előtti időkben hogyan mentek át információk és döntések. Ugye ma már akkora természetességgel használunk e-mailt, Slack-et, nem tudom, bármit, projektmenedzsment szoftvereket arra, hogy úgymond transzparenssé és gyorsabbá tegyük a kommunikációt, zárójel, miért érzem azt, hogy valójában ezek azok, amik még átláthatatlanabbá teszik az életünket, vagy még nehezebbé teszik a kommunikációt, zárójelbe zárva, tehát hogy mégis hogy lehetett az, hogy múltban mondjuk egy IBM, vagy még korábban mondjuk egy Ford, hogyan tudott működni, vagy egy egyszerű, nem tudom, mondjuk négy üzletből álló helyi bolthálózat, nem tudom, valahol az Alföldön, hogy tudtak ott valahogy mégis egy irányba húzni, mégis közös nevezőn lenni. Hát így, hogy a hierarchia arra is jó, például, hogy ezt a fajta információ átadást és kommunikációt mederbe tereli. Tehát én vezetőként átadom a nekem dolgozó embereknek az információt, ők átadják a nekik dolgozó embereknek az információt, és így tovább. Ebbe sincsen semmi új. Tehát nagyjából az egyiptomiak óta így működnek az emberi társadalmak, úgyhogy nem kell feltalálni a meleg vizet meg a kereket, ezek már fel vannak találva, csak mondjuk el kéne kezdeni őket használni. Tehát ez is például egy növekedési fájdalommal kapcsolatos nehézség, hogy hirtelen megnő a komplexitás föláll a kapcsolatok számába, és hát ugye a növekedés az néhány ponton nem folytonos lesz, hanem drámai és lépcsőzetes, tehát hirtelen nagyon durván meg tudnak ugrani a szervezeti konfliktusok meg problémák.
1: Amelyekre mindannyian kíváncsiak is vagyunk, de ma már ezt nem tudjuk kifejteni. Bocsánat, Marci, hogy beléd folytom a szót, de innen folytatjuk majd legközelebb, azaz pénteken. Köszönöm a mait is egyben. A mai mutató eddig tartott, a következő pénteken este lesz majd szokás szerint. Stábunk, azaz Györfi Betta, Cserhalmi Krisztián, Ród Balázsi Hunor és Malovecki Miklós nevében is köszönöm megtisztelő, rendszeres figyelmüket. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomos.hu e-mail címre, vagy közismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom, Keszthelyi Tibort hallották, a legközelebbi viszont hallásra, további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
4: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Kiégett egy melléképület Bodrogon. Tűz keletkezett egy családi házzal egybeépített melléképületben hétfő délelőtt Bodrogon. A garázsként is funkcionáló ingatlanból a bent parkoló gépkocsit időben ki tudták menteni, ám az épület tetőszerkezete a tűz következtében beomlott. A kaposvári hivatásos tűzoltók vízsugarakkal fékezték meg a lángokat, gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz nem terjedt át a lakóházra. Oltás közben a tűzoltók 3 gázpalack maradványait találták a törmelék között, amelyek már a kiérkezésük előtt felrobbantak, illetve a pince átvizsgálása során egy további gázpalackra bukkantak, amelyet nem ért hőhatás. A ház lakóját a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Keveset volt otthon a férj, ezért a felesége megverte. A Somogy vármegyei ügyészség vádirata szerint a feleség gyermekük megszületése óta többször szóvá tette, hogy a férfi szerinte kevés időt tölt gyermekükkel, és a gondozásából sem megfelelően veszi ki a részét. A terhelt azonban nem csak szóbeli veszekedéseket kezdeményezett, hanem hónapokon át erőszakosan is fellépett férjével szemben. Az asszony a sértett nyakát 2 alkalommal is megszorította, de többször előfordult, hogy tenyérrel, illetve ököllel arcon ütötte vagy lábon rúgta. Az ügyészség a vádlottal szemben most felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A berzencei várfeltárás leleteit dolgozzák fel nyáron a múzeumban. A tavasszal feltárt berzencei vár leletanyaga most újabb fontos szakaszhoz érkezett. A Ripőrónai Múzeum szakemberei megkezdték Kaposváron a régészeti anyag feldolgozását. A feltárás során nagy mennyiségű lelet került elő, amelyeket a régészeti raktárban először megmostak és gondosan becsomagoltak. Ezt követően most megkezdődött az összetartozó kerámia darabok kiválogatása és összeillesztése, valamint a sérült tárgyak ragasztásával a restaurálási munka is elindult. A múzeum közösségi oldalán azt írta, a leletanyag leltározása is jó ütemben halad, így a szakemberek fokozatosan egyre pontosabb képet kaphatnak arról, milyen tárgyakat rejtett a berzencei vár, és mit mesélhetnek ezek a leletek a múltjáról. Műszaki mentések és szabadtéri tüzek adtak munkát a hétvégén a tűzoltóknak. Több tűzeset adott munkát a tűzoltóknak a hétvégén a megyében. Kaposváron a Cseresznye utcában nagy területen kapott lángra a száraz aljnövényzet, a tűz pedig 2 hétvégi házat is veszélyeztetett, amelyekben végül kár is keletkezett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 9 vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Vasárnap a Bercsényi Miklós utcában ennél is nagyobb területen, mint egy 5 hektáron égett a száraz növényzet. A gyorsan terjedő lángok lakóépületeket és présházakat is veszélyeztettek, ezért a tűzoltóknak mintegy 5 órán keresztül kellett dolgozniuk, mire sikerült megfékezniük a tüzet. A hétvége során Somogyban összesen 16 tűzesetnél és 7 műszaki mentésnél avatkoztak be a tűzoltók. A tűzesetek közül 13 alkalommal száraz aljnövényzet vagy összehordott szemét gyulladt meg. Ismét új igazolásokat jelentett be a Kaposvári Vízilabda Klub. Újabb 2 fiatal magyar játékossal erősödött a kaposvári VK kerete. A következő szezonban Nyíri Balázs és Molnár Gergely is kaposvári színekben folytatja pályafutását. A 23 éves Nyíri Balázs Szentendréről származik, és korábban többek között a KSI, a Ferencváros, a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban játszott. A Ferencvárossal felnőtt magyar bajnoki címet is szerzett. A 25 esztendős Molnár Gergely Budafokon kezdett vízilabdázni, majd a Honvéd, a Miskolc és az Eger együtteseiben is megfordult. Pályafutása egyik legnagyobb sikerét 2022-ben érte el, amikor a Honvéddal megnyerte a Komjádi kupát. Mindkét játékos bizakodva várja a kaposvári szezont, a csapat célja pedig a minél több győzelem mellett a felsőházba kerülés. Különleges túrázók kerülik meg a Balatont. 15. alkalommal rendezik meg a Mozdulj Közhasznú Egyesület Balatonkör tandem túráját, amelyen látó és látássérült kerékpárosok párban egymást segítve teljesítik a Balaton körüli útvonalat. A jubileumi túra célja, hogy a sport és az aktív kikapcsolódás mellett az elfogadásra, az esélyegyenlőségre és az egymás iránti bizalom fontosságára is felhívja a figyelmet. Az idei program résztvevői hétfőn Balatonszemesre is ellátogattak. A közel 70 kerékpárost a művelődési háznál fogadták, ahol kulturális programmal és vendéglátással készültek számukra. A találkozó részeként közös faültetést is tartottak, az érdeklődők pedig kipróbálhatták a tandem biciklizést, sőt azt is megtapasztalhatták, milyen bekötött szemmel társuk iránymutatására hagyatkozva kerékpározni. A balatonszemesi megálló így nem csak egy állomás, hanem egy közös élmény és az összetartozás példája is volt. Újabb szakasszal bővül a kaposvári kerékpárút hálózat. Újabb fontos lépés történik Kaposvár kerékpáros közlekedésének fejlesztésében. Új kerékpárút épül a kaposvári villamossági gyár és a Toponár belterületi határa között, az egyetem érintésével. A mintegy 350 millió forintos beruházás Európai Uniós támogatásból valósul meg. A tervezett út a KVG-től indulva az út keleti oldalán, a zöld sávban, majd a 61-es főút felüljárója alatt is áthalad. Az útvonal érinti az egészségtudományi centrum és az egyetem bejáratát, végül pedig Toponár határánál csatlakozik a meglévő úthálózathoz. A biztonság érdekében a kereszteződéseknél zebrákat alakítanak ki, fényvisszaverő prizmákat és közlekedési táblákat helyeznek el, egy veszélyesebb szakaszon pedig védőkorlát is épül. A fejlesztés nem csak a munkába és az egyetemre kerékpárral közlekedők számára jelenthet könnyebbséget, hanem a Kaposvárra érkező turisták számára is bővíti a kerékpáros útvonalak lehetőségét. A kivitelezés pontos kezdési és befejezési időpontját egyelőre még nem hozták nyilvánosságra. Fokozottan ellenőrzik a pihenni vágyók

0: tudni. A másnap hajnalig tartó átfogó művelet során a közel 100 rendőr összesen 267 járművet és több mint 850 embert ellenőrzött, akik közül 12 személyt állítottak elő különböző bűncselekmények gyanúja miatt.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel 70 látó és látássérült kerékpáros érkezett hétfőn Balatonszemesre a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balatonkör tandem túráján. A résztvevőket a Latinovics Zoltán művelődési háznál köszöntötték, ahol kulturális programmal és vendéglátással is készültek számukra. A találkozó egyik kiemelt eseménye egy közös faültetés volt az önkormányzat előtti parkban, amely az összetartozást és az együtt megtett út fontosságát jelképezi. Az érdeklődők közben azt is kipróbálhatták, milyen tandembiciklin bekötött szemmel tekerni, kizárólag társuk iránymutatására és a kölcsönös bizalomra hagyatkozva. A jubileumi túra célja nem csak a sport és az aktív életmód népszerűsítése, hanem az elfogadás, az esélyegyenlőség és az egymás iránti bizalom erősítése is. 16 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somogy-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt, Csurgón pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. Magyar bajnok játékossal erősít a kaposvári vízilabda csapat. A 23 éves Nyíri Balázs a következő szezont már a KVK színeiben kezdi. A Szentendréről származó játékos többek között a Honvéd, a Miskolc és a Szeged csapataiban is szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikerét a Ferencvárossal érte el, amellyel felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. 4 darab, több mint 500 éves reneszánsz festményt loptak el egy szicíliai múzeumból. A Messinai Regionális Múzeumban szombat este törtek be, a tolvajok pedig a riasztórendszert kijátszva jutottak hozzá a művekhez. A festmények közül 3 egy 15. századi oltárkép fennmaradt tábláihoz tartozik, a negyedik pedig egy kétoldalas vallási témájú alkotás. A betörők eredetileg 6 képet vittek el, 2 azonban később az épületen kívül hátrahagytak. A műveket Antonello da Messina, az itáliai reneszánsz egyik jelentős festőjének tulajdonítják. Az ügyészség nyomozást indított, a hatóságok pedig azt is vizsgálják, hogy a lopás hátterében az illegális műkincspiac állhat-e.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: Bár minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 16 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották a somogyi tűzoltókat az elmúlt hétvégén. A legtöbb esetben száraz aljnövényzet vagy összehordott hulladék kapott lángra, de épületekben és járművekben is keletkezett tűz. Több helyszínen, nagyobb területen terjedtek a lángok. Kaposváron például mintegy 5 hektáron égett a száraz növényzet, és hétvégi házak, illetve présházak is veszélybe kerültek. Somogy-Sámsonnál egy erdőtűz egy pincére is átterjedt, Csurgón pedig egy avartűz elért egy lakóépületet, amely lakhatatlanná vált. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat mindenhol sikerült megfékezni. 12 alkalommal lopott egy siófoki áruházból egy nő az önkiszolgáló kasszánál. A vádirat szerint januárban több alkalommal úgy vitt ki terméket az üzletből, hogy azokat egyáltalán nem szkennelte be, máskor pedig a valódi áruk helyett jóval olcsóbb termékkódot ütött be. A nő összesen több mint 50 ezer forinttal károsította meg az áruházat. A vádlott a nyomozás során megtérítette a kárt, az ügyészség pedig közérdekű munkát indítványozott vele szemben. Villámcsapás végzett egy 30 éves amerikai turistával az olaszországi Etnán. A férfi vasárnap túrázott a vulkánon, amikor vihar tört ki. A mentők este találtak rá, és helikopterrel kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Az Etna térségében a vulkáni aktivitás és a gyorsan változó időjárás miatt fokozott veszélyre figyelmeztetnek a hatóságok. A vulkán északi lejtőjén szombaton egy 3,9-es erősségű földrengést is regisztráltak, amely több helyen megrongált az utakat, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este is változóan felhős időre számíthatunk, helyenként előfordulhat kisebb mennyiségű csapadék. A hőmérséklet estére fokozatosan csökken, késő este 20 fok körül, éjszaka pedig 17-18 fok körül alakulnak a maximumok. Az éjszaka folyamán is többnyire felhős marad az ég, de jelentősebb csapadék már nem valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Folyamatosan apad a Balaton vízszintje, nyár eleje óta már mintegy 30 cm-rel csökkent. A siófoki vízmérce friss adatai szerint június közepén még 77 cm-t mértek, augusztus közepére azonban 47 cm-re süllyedt a tó átlagos vízállása. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint az apadás augusztusban is folytatódik. Mint írták, a változás különösen szembetűnő annak fényében, hogy két évvel ezelőtt még a magas vízállás miatt vizet kellett leengedni a Balatonból. Öt település tűzoltói dolgoztak hétfő délután egy pusztakovácsi tűz megfékezésén. Egy 10 hektáros terület mintegy negyedén kapott lángra az erdő aljnövényzete, a tűz pedig a közeli fenyvest is veszélyeztette. A kaposvári, marcali, zalakarosi és dombóvári hivatásos, valamint a somogyvári önkéntes tűzoltók több oldalról támadva 2,5 órán át küzdöttek a lángokkal. A tüzet végül sikerült megfékezni, a drónnal és hőkamerával végzett ellenőrzés pedig azt is megerősítette, hogy a lángok nem terjedtek tovább a közeli erdősávba. Ingyenesen látogatható lesz augusztus 20-án a budavári Palota negyedben található Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlat. A Szent István terembe, bár az online regisztráció már lezárult, a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán délután 3 órától családi és zenei programokkal is várják a látogatókat. Az esti tűzijáték mindkét helyszínről látható lesz, ugyanakkor a nagy érdeklődés miatt lezárásokra és létszámkorlátozásokra is számítani kell.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerda hajnalban többnyire derült, nyugodt időre számíthatunk, a hőmérséklet 18 és 19 fok körül alakul. Reggel gyorsan melegszik majd a levegő, kevés felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délelőtt folyamán 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, délután pedig ismét elérheti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Képként fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fokozott ellenőrzésekkel ügyelnek a nyaralók és a szórakozók biztonságára a dél-balatoni településeken. A Somogy vármegyei rendőrök nemrég egy összehangolt akciót tartottak Siófokon, Fonyódon és Marcaliban. Közel 300 járművet és 851 embert ellenőriztek, közülük 12 személyt különböző bűncselekmények gyanúja miatt előállítottak. Kiemelt figyelmet fordítottak az elektromos rolleresekre is. Siófokon a 17 ellenőrzött rolleres közül 5 esetben ittas vezetés miatt kellett intézkedni. Nem mindennapi családi konfliktus zajlott egy somogyi házaspárnál hónapok óta. A vádirat szerint a nő azért neheztelt férjére, mert úgy érezte, hogy munkahelyváltása ellenére túl kevés időt tölt közös gyermekükkel, és a gondozásból sem veszi ki megfelelően a részét. A viták később tetlegességig fajultak. Az asszony több alkalommal tenyérrel és ököllel arcon ütötte, illetve lábon rúgta férjét, két esetben pedig a nyakát is megszorította. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott vele szemben. Megjelentek a 2026-os őszi érettségi vizsgák időpontjai. A vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12 és 22-e között rendezik. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintűek pedig 16-a és 20-a között lesznek. Az őszi érettségire augusztus 24-től szeptember 7-éig lehet jelentkezni a kijelölt középiskolákban és a kormányhivataloknál. A vizsgákkal kapcsolatos részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerda hajnalban többnyire derült, nyugodt időre számíthatunk, a hőmérséklet 18 és 19 fok körül alakul. Reggel gyorsan melegszik majd a levegő, kevés felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délelőtt folyamán 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, délután pedig ismét elérheti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Megkezdték a berzencei vár leletanyagának feldolgozását a Ripörónai Múzeum szakemberei. Közösségi oldalukon azt írták, a régészeti raktárban a leleteket először megmosták és becsomagolták, majd megkezdődött a kerámia darabok szétválasztása.